0: 24.hu is beszámolt. A média egy nevű szakportál ezért kérdésekkel fordult a közmédiához, hogy megtudja, mi alapján részesült eltérő szerkesztői elbírálásban a két azonos napon nyilvánosságra került, és ugyanazon közjogi tisztség betöltését érintő kezdeményezés. Az MTI úgy reagált, hogy hozzájuk nem érkezett közlemény ennek kapcsán, azonban miután tudomásukra jutott Bárándi jelölése, annak ellenére sem hozták nyilvánosságra azt. Macy Gray Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző Magyarországon koncertezik ősszel. A rekettes hangjáról ismert R&B soul énekes az 1999-ben megjelent On How Life Is című albumával vált világhírűvé. Az I Try című dalért 2000-ben Grammy-díjat kapott, lemezeiből világszerte több mint 25 millió példány fogyott.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Ma egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A kis benzinkutak azonnali importbeengedést és benzináremelést szeretnének. A kormány azt ígérte, ha baj lesz, beavatkoznak, és nem hagyják elszállni az árakat. De eddig még nem volt szó újabb hatósági árazásról. A Tisza párt által ígért 480 forintos literárak egyelőre nincsenek napirenden. A csütörtöki kormányzati tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök hosszan beszélt a benzinárak kérdéséről. Mint mondta, Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban. Ezzel szemben a valóság az, hogy Romániában, Horvátországban és Szlovéniában is olcsóbban lehet tankolni, mint itthon. Az Alai Nimrúd vadásztársaság vadkamerája szokatlan felvételt rögzített. A lencsevére kapott vaddisznók között olyan egyedek is feltűntek, amelyek bundája a megszokottól élesen eltér. A fehér alapon fekete foltos állatokat a vadászok babos malacnak nevezik, és bár első ránézésre háztáji sertésnek tűnhetnek, valójában vad, genetikailag magyarázható jelenségről van szó. A vadásztársaság közösségi oldalán megosztott felvételhez fűzött magyarázata szerint a régi vadász nemzedék tapasztalat az, hogy régen háziasított sertések keveredtek a vadállománnyal, és ez a genetikai jegy időnként ma is előbukkan. A jelenség gyökerei 40-50 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor egyes erdőkben házi sertéseket engedtek szabadon makkoltatni. Ekkor kereszteződhettek a vaddisznó populációval. Az átalakítás alatt álló közmédia hírügynöksége nem adott információt az ügyvédkör köztársasági elnököt illető javaslatáról. Az MTI nem számolt be arról, hogy Bárándi Péter jelölik, aki korábban igazságügyi miniszter is volt. A kezdeményezésről ennek ellenére több magyar sajtótermék, például a hvg.hu és a 24.hu is beszámolt. A Média egy nevű szakportál ezért kérdésekkel fordult a közmédiához, hogy megtudja, mi alapján részesült eltérő szerkesztői elbírálásban a két azonos napon nyilvánosságra került, és ugyanazon közjogi tisztség betöltését érintő kezdeményezés. Az MTI úgy reagált, hogy hozzájuk nem érkezett közlemény ennek kapcsán, azonban miután tudomásukra jutott Bárándi jelölése, annak ellenére sem hozták nyilvánosságra azt. Macy Gray Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző Magyarországon koncertezik ősszel. A rekettes hangjáról ismert R&B soul énekes az 1999-ben megjelent On How Life Is című albumával vált világhírűvé. Az I Try című dalért 2000-ben Grammy-díjat kapott, lemezeiből világszerte több mint 25 millió példány fogyott.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon,
0: Nagyot szól.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Ma egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A kis benzinkutak azonnali importbeengedést és benzináremelést szeretnének. A kormány azt ígérte, ha baj lesz, beavatkoznak, és nem hagyják elszállni az árakat. De eddig még nem volt szó újabb hatósági árazásról. A Tiszapárt által ígért 480 forintos literárak egyelőre nincsenek napirenden. A csütörtöki kormányzati tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök hosszan beszélt a benzinárak kérdéséről. Mint mondta, Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban. Ezzel szemben a valóság az, hogy Romániában, Horvátországban és Szlovéniában is olcsóbban lehet tankolni, mint itthon. Az Alai Nimrúd vadásztársaság vadkamerája szokatlan felvételt rögzített. A lencsevére kapott vaddisznók között olyan egyedek is feltűntek, amelyek bundája a megszokottól élesen eltér. A fehér alapon fekete foltos állatokat a vadászok babos malacnak nevezik, és bár első ránézésre háztáji sertésnek tűnhetnek, valójában vad, genetikailag magyarázható jelenségről van szó. A vadásztársaság közösségi oldalán megosztott felvételhez fűzött magyarázata szerint a régi vadász nemzedék tapasztalat az, hogy régen háziasított sertések keveredtek a vadállománnyal, és ez a genetikai jegy időnként ma is előbukkan. A jelenség gyökerei 40-50 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor egyes erdőkben házi sertéseket engedtek szabadon makkoltatni. Ekkor kereszteződhettek a vaddisznó populációval. Az átalakítás alatt álló közmédia hírügynöksége nem adott információt az ügyvédkör köztársasági elnököt illető javaslatáról. Az MTI nem számolt be arról, hogy Bárándi Péter jelölik, aki korábban igazságügyi miniszter is volt. A kezdeményezésről ennek ellenére több magyar sajtótermék, például a hvg.hu és a 24.hu is beszámolt. A média egy nevű szakportál ezért kérdésekkel fordult a közmédiához, hogy megtudja, mi alapján részesült eltérő szerkesztői elbírálásban a két azonos napon nyilvánosságra került, és ugyanazon közjogi tisztségbetöltését érintő kezdeményezés. Az MTI úgy reagált, hogy hozzájuk nem érkezett közlemény ennek kapcsán, azonban miután tudomásukra jutott Bárándi jelölése, annak ellenére sem hozták nyilvánosságra azt. Macy Gray Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző Magyarországon koncertezik ősszel. A rekettes hangjáról ismert R&B soul énekes az 1999-ben megjelent On How Life Is című albumával vált világhírűvé. Az I Try című dalért 2000-ben Grammy-díjat kapott, lemezeiből világszerte több mint 25 millió példány fogyott.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: emlékezz meg, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erő, újra meg, újra.
1: Megafon. Minden

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 27-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Elloptam a roma önkormányzat pénzét, de nem tudom hogyan. A Nógrád vármegyei Becske falu vezetője szerint ez a vád ellene, amiért nyugtalanság van a településen. Egész júliusban attól hangos a cserháti kisfalu, hogy az új kisebbségi önkormányzati vezető szerint a Gúcs Pál meglopta a roma kasszát, azonban erre eddig semmilyen bizonyítékot nem terjesztett elő. A polgármester ellen a Tiszapárt által használt tisztító tűz fogalommal fenyegetőzik a kisebbségi önkormányzat elnöke, de valójában semmilyen ügyről nincs szó. Ezt a falu első embere nyilatkozta a Megafonnak. A Gúcs Pál elmondta, az ellene szóló vád megfejtése könnyű feladat lesz, mert neki hivatalból nincs köze a kisebbségi önkormányzat költségvetéséhez és a számlájához. Az elkülönített kasszát a roma elnök és a jegyző hitelesíti, ezért még nem tisztázott, hogy mit akarnak tőle, csak a hangulatkeltés kezdődött el minden érdemi kritika nélkül. A Gúcs Pál azt üzente, nem fél. A Gúcs Pált Becske polgármesterét hallják.
3: Most éppen pont az a bajuk nekik, hogy én elloptam a roma önkormányzat pénzét, amit nem tudom, hogy loptam el, mert egyszerű, ugye törvény szerint én nem is vagyok jogosult hozzá. Kettő, nem én veszem föl jegyző aláírásával, roma elnök aláírásával. Tehát most bejött egy úgy mondom neked 24 októberében egy roma elnök, ugye váltás volt, és ugye ez jelenget minden héten, hol egyik bíróság, hol a másik, hol ide, hol oda, megszoktam, nincs nekem ezzel bajom, aztán jártas a pofáját, érted? Tehát nyilvánvalóan, hogyha én nekem valakivel bajom van, akkor elmegyek, ha tudom azt, hogy az lopott, csalt, hazudott vagy gyilkolt, elmegyek a rendőrségre, megteszem a feljelentést, az pont, aki meg a tisztító tűzzel fenyeget a Tiszapárt részéről, most az meg azt hiszi, hogy lehet engem fenyegetni, csak ez már most már hetedik éve megy, csak én azt mondom neked, hogyha én valakit fenyegetek, és az törvénytelenséget követett el, akkor azt már elvitték, lecsukták, fejreállították, lelőtték, mindent csináltak vele. Tehát én még mindig itt vagyok, ami azt jelenti, hogy valószínűleg valamit jól csinálok.
2: A Dunabogdányi Tanuszoda medencéjének felújításáról döntött a település vezetése. A korábban észlelt vízszivárgást már elhárították, a több éves probléma ezzel megszűnt, azonban a medence teljes fúlia cseréjéről döntött most az önkormányzat. A település vezetője hangsúlyozta, hogy ez azért lényeges most, mert úgy tűnik, hogy további szivárgás lehetséges, ami a felújítással elhárítható. Emellett más gépészeti beavatkozásokra is elkülönítenek pénzt. Várakozásuk szerint hosszú időre megnyugtató működésű lehet a tanuszoda, komplex munka elvégzése után. A renoválásra 3 árajánlatot vizsgált meg a döntéshozó grémium. A Szabini Komplex Kft. Alig több mint 14 milliós javaslatát fogadták el, amely a legolcsóbb volt a benyújtottak között. A polgármester közölte, a költségeket a magyar kormány állja, és ehhez kapcsolódó támogatási szerződést még a kormányváltás előtt írták alá. Liebhard Andrást, Duna Bogdány polgármesterét hallják.
4: Nagyon jó hír, hogy ezt még sikerült a kormányváltás előtt tulajdonképpen erre már megérkezett a támogatói okirat, úgyhogy nem kell várnunk, mint mondjuk most a Magyar Falu Program esetében, hogy mi lesz, hogy lesz-e, mi lesz, vagy befogadják-e egyáltalán a döntést erre ezeket a pályázatokat, hanem ez egy támogatói okirat, ez megerősítette, át is utalták a számlánk, úgyhogy ez arra vár, hogy megvalósítsuk, és azt gondolom ez egy nagy lépés az úszoda életében. Tudom, hogy nem látványos, mert ezt annyira nem látszik felülről, de a gépház szempontjából ez egy alapvető fontosságú beavatkozás lesz, és azzal együtt, hogy kijavítást nyer a szivárgás a medence fenéknél, az új fóliázással tulajdonképpen pont most már kéne fóliát cserélnünk egy-két éven belül, úgyhogy egy újabb etapra akkor ez megoldás nyer.
2: A tiszapárti kormány minden idők legnagyobb vasútfejlesztése nem érinti Balassagyarmatot és környékét. Konkrét terv csak Salgótarján és 60 városai között készült. Erről ír a Köztér Média. Vitézi Dávid, a tiszapárti kormány közlekedési és beruházási minisztere másfél órás bemutatón ismertette. 3500 milliárd forint értékű, soha nem látott beruházást irányoztak elő. Vitézi szerint megengedhetetlen, hogy Salgótarjánba BZ motorvonatok járjanak, ezért a hatalmas összegű program azonban mindenképpen támogatják azok cseréjét elektromos meghajtásúakra. A beszámoló szerint Nógrádban nincs más fejlesztendő vasútvonal e program keretében. A további tervezésre 2030 után kerülhet sor. Győri János balassa gyarmati független önkormányzati képviselő a Hírkapcsán közzétett internetes közleményében azt írta, a balassa gyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonal újraindításán való rágódás helyett sokkal fontosabb lenne az M2 autóút fejlesztése. Ritságon egy mesterséges intelligenciával készült képpel is álhírrel riogatják a városlakókat, amely szerint a városban több fát hamarosan kivágnak. Mezőfi Zoltán polgármester úgy reagált, hogy ez álhír, az ábrázolt állapotnak nincs köze a valósághoz. Azonban vasárnap délután az A Hang nevű baloldali politikai szervezet egy másik képet tett közzé egy internetes fórumon, amely kapcsán a város és a Domál Market Kft. Között kötött buzótirtási szerződésre hivatkoznak, hozzátéve, hogy nemrégiben egészséges fákat vágtak ki a futópályánál. Az A Hang nem közölte egyértelműen a megnevezett cég és a vélt fakivágás közötti kapcsolatot, de ellenőrizni kívánják az önkormányzat és a társaság között kötött kontraktust. A Balaton felvidéken nyaral Vác polgármestere. Matkovics Ilona pihenése idején is tájékoztatja a várost arról, hogy mit tapasztal. Internetes fórumán arról számolt be, hogy a Jókai villából néz le Balatonfüredre, a városról pedig Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke jut eszébe, aki az Anna vászépe is volt. A váci polgármester részletesen közölte azt is, hogy jobbnál jobb kávézókba jár, és hogy összefutott az általa nagyra tartott Gulyás Mártonnal is. Kiemelte, nem szokása ismert embereket megszólítani, de ezúttal odament Gulyáshoz és kezet rázott vele. Hozzátette, esténként arról beszélget ismerőseivel, hogy bajban van az ország. Ezt pedig Vácon is látják, ezért a jövőben tovább csökkentik a város költségét. Első NB3-as labdarúgó meccsén kikapott az újonc nógrádi csapat. A salgótarjáni SBTC a Gödöllő ellen játszott és 3-1-re vesztett. A tarjáni klub vezető edzője már előre megmondta, hogy nehezen fog indulni a bajnokság, mert nincs készen a játékos keret, valamint, hogy a teljes játék év során csak arra összpontosítanak, hogy ne essenek ki az NB3-ból.
1: Időjárás.
2: Változékony idő és kissé mérséklődő meleg jellemzi a hétfőt. Napközben többször felhő átvonulásokra kell készülni, és rövid ideig tartó záporok is jöhetnek. A csúcs hőmérséklet 30 fok körül alakul. Eső idején néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: Közlekedés.
2: Ma napközben a 2-es úton Borsos-Berényben, valamint Szendehelyen a temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell készülni a 22-es úton Őrhalomban és Ipolyszögnél is.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: kizárólag magyar slágerek. Ezt mindenki érti.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 27-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Elloptam a roma önkormányzat pénzét, de nem tudom hogyan. A Nógrád vármegyei Becske falu vezetője szerint ez a vád ellene, amiért nyugtalanság van a településen. Egész júliusban attól hangos a cserháti kisfalu, hogy az új kisebbségi önkormányzati vezető szerint a Gúcs Pál meglopta a roma kasszát, azonban erre eddig semmilyen bizonyítékot nem terjesztett elő. A polgármester ellen a Tiszapárt által használt tisztító tűz fogalommal fenyegetőzik a kisebbségi önkormányzat elnöke, de valójában semmilyen ügyről nincs szó. Ezt a falu első embere nyilatkozta a Megafonnak. A Gúcs Pál elmondta, az ellene szóló vád megfejtése könnyű feladat lesz, mert neki hivatalból nincs köze a kisebbségi önkormányzat költségvetéséhez és a számlájához. Az elkülönített kasszát a roma elnök és a jegyző hitelesíti, ezért még nem tisztázott, hogy mit akarnak tőle, csak a hangulatkeltés kezdődött el, minden érdemi kritika nélkül. A Gúcs Pál azt üzente, nem fél. A Gúcs Pált Becske polgármesterét hallják.
3: Most éppen pont az a bajuk nekik, hogy én elloptam a roma önkormányzat pénzét, amit nem tudom, hogy loptam el, mert egyszerű, ugye törvény szerint én nem is vagyok jogosult hozzá. Kettő, nem én veszem föl jegyző aláírásával, roma elnök aláírásával. Tehát most bejött egy úgy mondom neked 24 októberében egy roma elnök, ugye váltás volt, és ugye ez jelenget minden héten, hol egyik bíróság, hol a másik, hol ide, hol oda, megszoktam, nincs nekem ezzel bajom, aztán jártassa a pofáját, érted? Tehát nyilvánvalóan, hogyha én nekem valakivel bajom van, akkor elmegyek, ha tudom azt, hogy az lopott, csalt, hazudott vagy gyilkolt, elmegyek a rendőrségen, megteszem a feljelentést, az pont, aki meg a tisztító tűzzel fenyeget a Tiszapárt részéről, most az meg azt hiszi, hogy lehet engem fenyegetni, csak ez már most már hetedik élem egy, csak én azt mondom neked, hogyha én valakit fenyegetek, és az törvénytelenséget követett el, akkor azt már elvitték, lecsukták, fejreállították, lelőtték, mindent csináltak vele. Tehát én még mindig itt vagyok, ami azt jelenti, hogy valószínűleg valamit jól csinálok.
2: A Dunabogdányi Tanuszoda medencéjének felújításáról döntött a település vezetése. A korábban észlelt vízszivárgást már elhárították, a több éves probléma ezzel megszűnt, azonban a medence teljes fólia cseréjéről döntött most az önkormányzat. A település vezetője hangsúlyozta, hogy ez azért lényeges most, mert úgy tűnik, hogy további szivárgás lehetséges, ami a felújítással elhárítható. Emellett más gépészeti beavatkozásokra is elkülönítenek pénzt. Várakozásuk szerint hosszú időre megnyugtató működésű lehet a tanuszoda, komplex munka elvégzése után. A renoválásra 3 árajánlatot vizsgált meg a döntéshozó grémium. A Savini Komplex Kft. Alig több mint 14 milliós javaslatát fogadták el, amely a legolcsóbb volt a benyújtottak között. A polgármester közölte, a költségeket a magyar kormány állja, és ehhez kapcsolódó támogatási szerződést még a kormányváltás előtt írták alá. Liebhardt Andrást, Duna Bogdány polgármesterét hallják.
4: Nagyon jó hír, hogy ezt még sikerült a kormányváltás előtt tulajdonképpen erre már megérkezett a támogatói okirat, úgyhogy nem kell várnunk, mint mondjuk most a Magyar Falu program esetében, hogy mi lesz, hogy lesz-e, mi lesz, vagy befogadják-e egyáltalán a döntést erre ezeket a pályázatokat, hanem ez egy támogatói okirat, ez megerősítette, át is utalták a számlánk, úgyhogy ez arra vár, hogy megvalósítsuk, és azt gondolom ez egy nagy lépés az úszoda életében. Tudom, hogy nem látványos, mert ezt annyira nem látszik felülről, de a gépház szempontjából ez egy alapvető fontosságú beavatkozás lesz, és azzal együtt, hogy kijavítást nyer a szivárgás a medence fenéknél, az új fóliázással tulajdonképpen pont most már kéne fóliát cserélnünk 1-2 éven belül, úgyhogy egy újabb etapra akkor ezt megoldást nyer.
2: A tiszapárti kormány minden idők legnagyobb vasútfejlesztése nem érinti Balassagyarmatot és környékét. Konkrét terv csak Salgótarján és 60 városai között készült. Erről ír a Köztér média. Vitézi Dávid, a tiszapárti kormány közlekedési és beruházási minisztere másfél órás bemutatón ismertette. 3500 milliárd forint értékű, soha nem látott beruházást irányoztak elő. Vitézi szerint megengedhetetlen, hogy Salgótarjánba BZ motorvonatok járjanak, ezért a hatalmas összegű program államban mindenképpen támogatják azok cseréjét elektromos meghajtásúakra. A beszámoló szerint Nógrádban nincs más fejlesztendő vasútvonal e program keretében. A további tervezésre 2030 után kerülhet sor. Győri János Balassa gyarmati független önkormányzati képviselő a Hír kapcsán közzétett internetes közleményében azt írta, a Balassa gyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonal újraindításán való rágódás helyett sokkal fontosabb lenne az M2 autóút fejlesztése. Rétságon egy mesterséges intelligenciával készült képpel és álhírrel riogatják a városlakókat, amely szerint a városban több fát hamarosan kivágnak. Mezőfi Zoltán polgármester úgy reagált, hogy ez álhír, az ábrázolt állapotnak nincs köze a valósághoz. Azonban vasárnap délután az A Hang nevű baloldali politikai szervezet egy másik képet tett közzé egy internetes fórumon, amely kapcsán a város és a Domál Market Kft. Között kötött buzótirtási szerződésre hivatkoznak, hozzátéve, hogy nemrégiben egészséges fákat vágtak ki a futópályánál. Az A Hang nem közölte egyértelműen a megnevezett cég és a vélt fakivágás közötti kapcsolatot, de ellenőrizni kívánják az önkormányzat és a társaság között kötött kontraktust. A Balaton felvidéken nyaral Vác polgármestere. Matkovics Ilona pihenése idején is tájékoztatja a várost arról, hogy mit tapasztal. Internetes fórumán arról számolt be, hogy a Jókai villából néz le Balatonfüredre, a városról pedig Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke jut eszébe, aki az Anna vászébe is volt. A váci polgármester részletesen közölte azt is, hogy jobbnál jobb kávézókba jár, és hogy összefutott az általa nagyra tartott Gulyás Mártonnal is. Kiemelte, nem szokása ismert embereket megszólítani, de ezúttal odament Gulyáshoz és kezet rázott vele. Hozzátette, esténként arról beszélget ismerőseivel, hogy bajban van az ország. Ezt pedig Vácon is látják, ezért a jövőben tovább csökkentik a város költségét. Első NB3-as labdarúgó meccsén kikapott az újonc nógrádi csapat. A salgótarjáni SBTC a Gödöllő ellen játszott és 3-1-re vesztett. A tarjáni klub vezető edzője már előre megmondta, hogy nehezen fog indulni a bajnokság, mert nincs készen a játékos keret, valamint, hogy a teljes játék év során csak arra összpontosítanak, hogy ne essenek ki az NB3-ból.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Változékony idő és kissé mérséklődő meleg jellemzi a hétfőt. Napközben többször felhő átvonulásokra kell készülni, és rövid ideig tartó záporok is jöhetnek. A csúcs hőmérséklet 30 fok körül alakul. Eső idején néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: Közlekedés.
2: Ma napközben a kettes úton Borsos-Berényben, valamint Szendehelyen a temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell készülni a 22-es úton Őrhalomban és Ipolyszögnél is.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
5: Hello! Szép reggelt kívánunk minden megafonistának, indítjuk a hetet! Mert hogy el kell indítanunk a hetet, mert ha nem indítjuk el a hetet, akkor elindul magától, úgyhogy inkább mi indítsuk el. Oké, csak Ádámot halljátok a mikrofonnál, tényleg elmúlt 6 óra héttel, úgyhogy Sanyika, neked is jó reggelt kívánok, hello!
6: Jó reggelt, még egy hetes bedobok, július utolsó hete. Egyébként.
5: És 27-e van.
6: És 27-e, tehát július 27-e hétfő van. Bizony, tehát tényleg most itt sokat beszéltünk a hetes számról. Hát kívánom, hogy hozzon szerencsét mindenkinek. Névnaposaink a Liliana, Olga, Árvácska, Aurél, Celestin, aztán Gajana, Hugo, Camilla, Rolf és Natália. Egyébként ma van a balatoni halak napja.
5: Na, hát az nagyon jó. Ami nem a hack. Az pontos.
6: Igen.
5: Jól van. Na.
6: Hétvége elment, jó volt?
5: Megvolt. Nagyjából ennyi. Jó?
6: Debrecenből utaztam vissza, elég hosszú volt.
5: Nem hoztál?
6: Kakast. Nem.
5: Amilyen vagy. Ne. Jó. Na, jó, kezdjük el a reggelt. Két témánk van, az egyik az, hogy már javában zajlik, viszont nagyon, hogy mondjam, hangokat nem hallok róla, úgyhogy mindenképpen szeretném egy picit foglalkozni a balassagyarmati muzsikus táborral, amely hát országos szinten is egy nagyon fontos a 10 napos komoly zenei kurzus, amely most már 39. alkalommal zajlik, úgyhogy beszélgetünk erről majd Ember Csabával, aki az indulástól kezdve viszi a hátán ezt az egészet, és tényleg egy nagyon fontos képzési hely, egy kis képzési műhely ilyenkor a zeneiskola. Erről beszélgetünk vele egyrészt majd. Másrészt pedig majd Boldog Gabriellát hívjuk, ugye Gabi a Bagolybűk Egyesületnek a vezetője, és hát itt a váci fa locsolásokról fogunk beszélgetni, mert hogy tényleg egy komoly önkéntes verbúválás zajlott, felajánlások zajlottak, tartályok, nem tudom, hogy kannák minden, hogy mindenki, aki tud, az foglaljon örökbe egy fácskát is, viszont itt nagyon meglódult már minden, úgyhogy beszélgetünk arról, hogy akkor ez a kezdeményezés most hol tart, mennyire sikeres, és min akarnak változtatni, vagy min kell egy picit úgy visszahúzni a gyeplőt, úgyhogy ez is majd a témánk 8 óra után. Úgyhogy Vác és Balassagyarmat, mert hogy 91.9 és 95.7, úgyhogy kezdjük is a Megaslágerekkel.

0: hétfő, akkor 70-es évek, és egy várásról beszélgetünk, gyerekek. Na?
1: Mm. Az soha nem jó.
0: De. Jó.
1: Igen.
0: Igen. Például Ike és Tina Turner esetében, mert hogyha nem válik el Tina Turner Ike Turnertől, akkor nem lett volna olyan rock sztárunk, és aztán később rock nagyink, mint Tina Turner. Tehát, hogy
1: jó. Csak az mindig fájdalommal jár valahol.
0: Ütötte, vágta őt egyébként, úgyhogy ja, fájdalommal vált, úgyhogy azért mondom, hogy a válasz az van olyan, hogy egyébként jó.
1: Elkerülhetetlen.
0: Úgyhogy ott hagyja a 70-es évek közepén, és hát nemtől kezdve aztán beindul a karrier, úgyhogy jönnek érdekességek abban a korszakban, amikor még egyébként szépen voltak. Jó? Mindenképpen. Úgyhogy igen, az egyik védjegyük a Creedence Clearwater Revival darának feldolgozása, ez a Proud Mary. Ez a feldolgozás a Grammy díjat nyert, úgyhogy ebbe belefülelünk, és aztán egy-két érdekesség a duóval és a házaspárral kapcsolatban.
2: We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: Jó, nem várjuk, mert még később jön. Na, gyerekek, igen, akkor ugye ez a Proud Mary, a Creedence-nek a dala, ezt dolgozták fel, egy lassú kezdéssel indul, aztán berobban a tempó, erre kaptak Grammy díjat, és ma is ugye minden idők egyik legismertebb feldolgozásának számít. Nagyon sok slágerük volt, de nem volt csak a listavezető, Sanyika, képzeld el. Tehát, hogy nem ment a topra, 60 meg 75 között 20 daluk került fel a Billboard 600-re, inkább koncert zenekarként váltak legendává, mintsem ugye a lista rekordok miatt. Egyre lassabbak. Rolling on a river.
1: Rolling on the river. Azt hinnéd, hogy itt vége a dalnak.
0: De nem.

0: Ez benne a jó egyébként, igen. Egy véletlen intotta el Tina karrierjét, az eredeti neve az Ann May Bullock. Na? Ann May Bullock 56-ban egy klubban egyszer csak felkapta a mikrofont, és egy BB King dalt kezdett el énekelni, és ott volt Ike Turner, és annyira lenyűgözte a hangja, hogy azonnal felvette a zenekarában, és ugye a Tina Turner nevet Ike találta ki neki, a nevet levédette, mert ugye attól tartott, hogyha az énekesnő kilép, akkor másik előadóval is folytathatja ugyanazon a néven a műsort. Végül, amikor ugye elváltak, Tina ezt a nevet tartotta meg, és hát igen, ahogy mondtam, hogy Rolling Stones előtt is sokszor bemelegítette a közönséget, egyfajta energiát sugárzott fiatal korában, és ami hát még akkor a főzenekarnak a produkciát is fölülmúlta, és ugye rengeteg sláger mögött nagyon komoly bántalmazások voltak. Tina Turner később arról beszélt nyilvánosan, hogy éveken át fizikailag meg lelkileg bántotta őt Ike, és egy dallasi fellépés előtt mindössze néhány centtel és egy benzinkártyával hagyta el a férjét.
1: Van egy ilyen könyv is az ő életéről, és ott is ezt megemlíti.
0: Bizony. Úgyhogy tessék hallgatni Tina Turnert a mai napon, ez a házi feladat.

0: Július 27-e vár rátok, kedves hallgatók, és hát nézzük. Hát,
1: egész nap.
0: Igen, hát tuti, hogyha igen, valaki hallgat minket, akkor egyből mondja, hát bizony 1986. Július 27-e. Amikor a Queen...
1: Tudtam.
0: A Néh Stadionban.
1: Biztos voltam meg.
0: Ennyi. Gyerekem. Biztos ennyi. Voltam. Igen.
1: Tavaszi szél vizet áraszt.
0: Igen. Hát komoly lehetett azért ez.
1: Nagy hangulat volt, az biztos.
0: Igen, meghitt, szép, komoly. És egy óriási technikai kihívás volt annó. Ezt olvastam, meghallottam, és egy-két, megláttam is egy-két riportot. Igen. Azt hittem, Brunswick Teréz, aki az első magyarországi óvodák, a Kisded óvók megalapítója volt, ő 1775-ben születik, úgyhogy már gondoljátok el, hogy már azóta valami olyasmi alakulgatott ki aztán, és nyerte meg a végső formáját óvodai rendszer szintjén, mint ugye itt ez a Brunswick Teréz vére történet, úgyhogy hát erre legyünk büszkék, ez nagyon klassz történet.
1: Mindenképp, így van.
0: Igen. Aztán itt van az Atlanti kábel, amit lefektetnek, az első víz alatti távíró kábel volt Észak-Amerika és Európa között. Ezt 1866-ban a mai napon kezdik el csinálni, gyerekek. Egy víz alatti távíró kábelt húznak végig Észak-Amerika és Európa az Atlanti óceánban 1866-ban.
1: Te ha 100 évvel később hát igen kikezdték volna el, akkor se szólhatunk volna egy szót.
0: Akkor sem, de így ezek a mérnöki csodák, ezek hihetetlenek. Ez nagyon, tehát hogy imádom a tudományt ilyen szempontból, meg a mérnökséget, meg az, hogy ezt meg lehetett oldani már 1800-as évek vége felénél. Na, oké, és akkor még egyet keresek neked, Sanyika, ami igen. 95-ben a mai napon hunyt el Rózsa Miklós, magyar származású Oscar-díjas filmzeneszerző, a Ben Hurnak ugye zenét ő szerette többek között, és hát ugye itt nagylóci gyökerek is vannak a Miklósnál, ezért is fontos megemlíteni őket. Na, vagy őt. Megyünk is akkor egy régi Nógrádot, átbeszélünk Sanyival.
2: Megspace, vissza az időben.
0: Ami előttünk van, egy 94-es Nógrád, július végi szám, és a cikknek az a címe, hogy nyár közepétől az iskola kezdetéig. Figyeljetek! Balassagyarmaton kevés szórakozási lehetőség akad fiataloknak. Strandolni a nem veszélytelen nyíresítavon, esetleg az Ipolyban. Néhány játékterem hívogatja az ifjakat, szerencsét próbálni, ki lehet még ülni a Majom-szigetre időzőjelben egy nézelődés erejéig. Vajon tényleg ennyi csak a lehetőség a szórakozásra? Nem tudom, mi volt ennek a szezonnak itt a, nem tudom én, a fókuszában, hogy ez a fikázás ment itt folyamatosan most, hogy akkor nincsen semmi sem. Nem tudom, megbíztek ezzel a szerkesztőket, nem tudom.
1: Tudod, mi a kérdés? No. Azóta változott-e? Most nyarat néznénk meg, hogy mennyivel változott a mai...
0: Hát Ipolyban nem tudsz menni nyara fűrődni, de már a Nyíriesben tudsz menni, meg a strand már van. Ki lehet ülni a főtérre, játéktermek, ugye ezek már be vannak tiltva, hát igen.
1: De nagyjából az arány akkor ugyanaz.
0: Hát körülbelül ilyen. De mit gondolsz, hogy fiataloknak, hogy a nyár közepétől iskola kezdeték, tehát a nyári szünetben milyen szórakozási lehetőségeket szeretnéd, vagy szerinted lenne, vagy kell, hogy legyen mondjuk egy városban a fiatalok számára. Mondom, iskolások számára, akik még ugye nem mehetnek le kocsmába, haverokkal, izéhoz.
1: Szerintem a legjobbak ezek a, és ezt úgy többször kérdezem gyerekektől is, amikor megyünk táborokba, hogy vannak ezek a napközis táborok. Ugye először is azt gondoltam, hogy
0: tehát neki... ugye akkor itt nem arról van szó, hogy akkor, tehát érted, tehát nem az, hogy a városban nincs hova elmenni programra, tehát akkor egy szolgáltatást kell valakinek elindítania erre az időszakra.
1: Igen, tehát kellene is biztosítani ugye a felügyeletet, hogy ne legyenek otthon a gyerekek. Nyilván szülő nem tudja megoldani 10 héten keresztül, hogy szabadságon legyen. Ugye beszéltünk erről
0: persze
1: nyár elején.
0: De ugye nem erről szól a cikk, hanem arról, hogy hova tudnak menni szórakozni a gyerkőcök. Tehát, hogy aki mondjuk nem megy táborba, az mondjuk a spanokkal ide-oda, hogyan tudja eltölteni mondjuk hasznosan a nyarat.
1: Játszóterek.
0: És ugye azt írják, hogy két együttes jön gyarmatra, az egyik az a Manhattan, a szabadtéri színpadon, a másik pedig az Edda, amely fellép, Aztán a művelési központban minden pénteken rocktáncház van, szombatonként hajnal 4-ig diszkó szórakoztatja a fiatalokat. Aki mozgóba szeretne menni, annak szerencséje van, mivel a pesti filmpremiér után elsőként gyarmatra kerülnek a sikerfilmek. Erről is van szó. Aztán megemlíti a nemzetközi múzsikus tábort is, illetve igen, Palóc Múzeumot is. Hát nagyjából ennyit. Hát nincs, igen, nem lettünk többen.
1: Nem.
0: Mondjuk egy palócringen el tudsz lenni, azért meg azért, hát azért egy picit több lehetőség van már, mint mondjuk 94-ben, de a fő ívek azok továbbra is megmaradtak.
1: Nem, csak tudod, közben eltelt több mint 30 év.
0: Igen, de baj-e az? Vagy baj, igen, baj-e az, hogy mondjuk, érted, menjél moziba, meg menjél koncertekre? Te annyira nem?
1: Tehát, hogy tud megfizetni.
0: Igen. Mit? Egy mozi, hagyjam egy mozi jegyet, Sanyika. Hagyjál már. Ennyire csóró vagy, most akkor olyan mondom.
1: Biztos, nem.
0: Hát
1: nem
0: akkor meg...
1: Nem magamról
0: beszél. Nem mennyi egy mozi, most 1400 forint egy mozi, hagyjál már.
1: Jó, de még veszem elé pattogatott kukoricát.
0: Akkor meg nem ennyi moziba, hogyha ilyen csóró vagy. Hát most mit csináljak veled, komolyan mondom. Hogyha valaki el akar menni moziba, tehát nehogy már 1400 forintos sok legyen. Most komolyan mondom. Megülősz ezen anyagiasságot.
1: Most van két gyereked, most elküldöd egy héten kétszer moziba.
0: Nem kell egy héten kétszer moziba, de azért mondjuk egy heten mondjuk egy program mondjuk a mozi ki van pipálva, vagy este mondjuk, érted? Na, hát azért mondom, hogy azért csak nem dögli bele a család abba, hogyha mondjuk két gyerekkel megy mondjuk moziba.
1: Hát, na, és akkor még nem is nézted mondjuk a strandbelépőket.
0: Az se gáz, tavaly óta nem is emelkedtek az árait a Balassagyarmati strandra. Ott van a Nyíres és Szabad strand. Tehát ugye ki lehet azért úgy is hozni szerintem a gyereknek is programokat, hogy nem kell nagyon mélyen a gatyába nyúlni. Úgyhogy ez az anyagias hozzáállás, Sanyika, ne!
1: Ez nem anyagias hozzáállás, ez az élet.
0: De! Onnan Pesterzsébetből azt mondod, hogy mennyire drága a gyarmati mozi. Nem! Ennyi. Kész. Mennyire drága a strand? Nem drága a gyarmati strand.
1: Hát nem tudom. Itt
0: nem, strand, igen, nem tudod, mert nem tudod. Köszönöm de, szépen. Itt le is zárjuk a beszélgetést, mert nem tudod.
1: Itt.
0: Na, azért mondom, hogy Pesterzsébet talán hasonlítjuk már össze Balassagyarmattal, Sanyika. Jó? Tehát tavaly évtől fogva nem volt egyébként emelés, és az a legjobb, mondom, nem tudod, mert hogy nem tudod. Úgyhogy itt zárjuk le a beszélgetést. Menjél moziba! Vigyél két gyereket! Maradjál csömbbe!

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
0: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyestartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
0: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
6: Elloptam a roma önkormányzat pénzét, de nem tudom hogyan. A Nógrádvár megyei Becske falu vezetője szerint ez a vád ellene, amiért nyugtalanság van a településen. Egész júliusban attól hangos a cserháti kisfalu, hogy az új kisebbségi önkormányzati vezető szerint a Gúcs Pál meglopta a roma kasszát, azonban erre eddig semmilyen bizonyítékot nem terjesztett elő. A polgármester ellen a Tiszapárt által használt tisztító tűz fogalommal fenyegetőzik a kisebbségi önkormányzat elnöke, de valójában semmilyen ügyről nincs szó. Ezt a falu első embere nyilatkozta a Megafonnak. A Gúcs Pál elmondta, az ellene szóló vád megfejtése könnyű feladat lesz, mert neki hivatalból nincs köze a kisebbségi önkormányzat költségvetéséhez és a számlájához. Az elkülönített kasszát a roma elnök és a jegyző hitelesíti, ezért még nem tisztázott, hogy mit akarnak tőle, csak a hangulatkeltés kezdődött el minden érdemi kritika nélkül. A Gúcs Pál azt üzente, nem fél. A tiszapárti kormány minden idők legnagyobb vasútfejlesztése nem érinti Balassagyarmatot és környékét. Konkrét terv csak Salgótarján és 60 városai között készült. Erről ír a Köztér Média. Vitézi Dávid, a tiszapárti kormány közlekedési és beruházási minisztere másfél órás bemutatón ismertette. 3500 milliárd forint értékű, soha nem látott beruházást irányoztak elő. Vitézi szerint megengedhetetlen, hogy Salgótarjánba BZ motorvonatok járjanak, ezért a hatalmas összegű programban mindenképpen támogatják azok cseréjét elektromos meghajtásúakra. A beszámoló szerint Nógrádban nincs más fejlesztendő vasútvonal e program keretében. A további tervezésre 2030 után kerülhet sor. Győri János balassagyarmati független önkormányzati képviselő a hírkapcsán közzétett internetes közleményében azt írta, a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonal újraindításán való rágódás helyett sokkal fontosabb lenne az M2 autóút fejlesztése. A Balatonfelvidéken nyaral Vác polgármestere. Matkovics Ilona pihenése idején is tájékoztatja a várost arról, hogy mit tapasztal. Internetes fórumán arról számolt be, hogy a Jókai villából néz le Balatonfüredre, a városról pedig Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke jut eszébe, aki az Anna Vál szépe is volt. A váci polgármester részletesen közölte azt is, hogy jobbnál jobb kávézókba jár, és hogy összefutott az általa nagyra tartott Gulyás Mártonnal is. Kiemelte, nem szokása ismert embereket megszólítani, de ezúttal odament Gulyáshoz és kezet rázott vele. Hozzátette, esténként arról beszélget ismerőseivel, hogy bajban van az ország. Ezt pedig Vácon is látják, ezért a jövőben tovább csökkentik a város költségét. Ma egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A kis benzinkutak azonnali importbeengedést és benzináremelést szeretnének. A kormány azt ígérte, ha baj lesz, beavatkoznak, és nem hagyják elszállni az árakat. De eddig még nem volt szó újabb hatósági árazásról. A Tiszapárt által ígért 480 forintos literárak egyelőre nincsenek napirenden. A csütörtöki kormányzati tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök hosszan beszélt a benzinárak kérdéséről. Mint mondta, Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban. Ezzel szemben a valóság az, hogy Romániában, Horvátországban és Szlovéniában is olcsóbban lehet tankolni, mint itthon.
7: Időjárás.
6: Változékony idő és kissé mérséklődő meleg jellemzi a hétfőt. Napközben többször felhő átvonulásokra kell készülni, és rövid ideig tartó záporok is jöhetnek. A csúcs hőmérséklet 30 fok körül alakul. Eső idején néhány fokkal hűvösebb is lehet.
7: Közlekedés.
6: Ma napközben a kettes úton Borsos-Berényben, valamint Szendehelyen a temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell készülni a 22-es úton Őrhalomban és Ipolyszögnél is.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
11: Megafon.
12: Nagyot szól.
13: Elmúlt 7 óra 3 perccel, nagyon jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Szevasztok, hello!
14: Hello, sziasztok, jó reggelt és szép hetet mindenkinek. Július 27-e hétfő van. Gondolom, hogy azért sokan elindultak nyaralni. Kívánom nekik, hogy legyen jó idejük, érezzék jól magukat. Hát nem tudom, nagyon érdekes, állítólag üres a Balaton, de az M7-es meg tele van. Gondolom, hogy Horvátországba mennek sokan. Gondolom, az euróár miatt van ez, nem?
13: Nem tudom, Sanyika. Nem látok rá innen a Balatonra, hogy mennyire üres, vagy mennyire nem. Tehát, hogy...
14: Én most így ezt mondom sok embertől, akik már voltak ott. Na, én azt gondolom, hogy a legfontosabb, bárhol is nyaraltok, hallgassatok bennünket, és már is jönnek a megaslágerek. Na, meg persze az első téma.
13: Így van, és ma gondoljunk a pékekre.
14: Jó.
13: Ennyi.
14: Jó? Igen, így finomsós kifutózzatok. Ennyi.

0: Fontos napok zajlanak mostanság Marosvédelmaton, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, mégpedig zajlik a Zene Határok Nélkül 39. Nemzetközi Muzsikus Tábor Verseny és Művészeti Fesztivál, ugye ez a múlt héten indult, és még egy jó pár napig tart, és ezzel évről évre mi szoktunk foglalkozni, mert hogy egy nagyon régre visszanyúló, komoly zeneiskolai eseményről van szó, ahova évről évre mindig nagyon komoly tehetségek jönnek, és ez most gyakorlatilag tart, és ugye ahogy az lenni szokott minden évben, más-más napon, más-más koncertek, komoly zenei kis kamaraestek kapcsolódnak ez az egészhez. Mestertanárok, művésztanárok és növendékek akár külön-külön együtt is előadnak, úgyhogy egy picit erről beszélgetünk majd mindjárt, mert azért ez egy nagyon fontos és meghatározó történése a városnak. Jó, Sanyika?
1: Nagy dolog, hogy évről évre ez tényleg tud működni, és már ahogy mondod, 39 éve. Emlékszem, hogy foglalkoztunk ezzel.
0: Bizony.
1: Már szerintem tavaly is.
0: Sokszor.
1: Nagyjából ilyenkor, meg tavaly előtt is.
0: Igen.
1: Én azt gondolom, hogy ez mindenképp dicséretes dolog, hogy megtartják ezt, és működik, és van egyáltalán. Én azt gondolom, hogy büszkék lehetnek magukra.
0: Abszolút, és ha valaki friss, és nem tudná, hogy miről van szó, ugye itt anno elkezdték, ugye ki kell emelni Ember Csabát, aki ugye anno a zeneiskolának is az igazgatója volt, meg hogy az a zeneiskolák szövetségében és ugye országos tisztséget is betölt, és ugye ő volt a motorja ennek az egésznek, és ugye ennek az a lényege, hogy igen, mostanában már azért inkább Kárpát-medence jellegű, de régen még, nem tudom én, itt Chilétől kezdve, nem tudom, Dániáig, jöttek nagyon fiatal, tehetséges zenészek, muzsikusok, fiatal tehetségek, akik nagyjából egy 10 napon keresztül egy nagyon folyamatos és intenzív kurzuson vehettek részt, legyen szó énekről, opera éneklésről, ugye itt Muskát András meg Tokad Ilona az, aki folyamatosan vissza szokott járni, legyen szó hegedűről, zongoráról, fuvoláról, ugye Kanyó András mester tanár szintén évről évre szokta őket tanítani, és ugye az a lényeg, hogy ami nem fér bele a zeneiskolába, Sanyi, tehát ugye picit másról beszélnie, ami nem fér bele a hétköznapi órákba, az kap itt nagyon nagy szerepet, hogy egy picit többet tudjanak a hallgató, igen, a hallgatók, a diákok, tehát tényleg, hogy nüansznyi különbségekről beszélni, érzelmekről beszélni, nem tudom én, tempóról beszélni, előadásmódról beszélni, levegőről beszélni, tehát hogy, vagy éppen hogy tartsd a kezed, és nem tudom, rekeszizom, és tehát, hogy ami mondom, tényleg nem fér bele, azt tudják
1: azt itt megbeszélik.
0: 10 napig, ami a csövön kifér, az most zajlik, úgyhogy picit beszélgetünk erről nem sokára Ember Csabával.

0: Vissza is tértünk, jó rádiózást mindenkinek, és hát igen, az itt a Facebookon lehet találkozni, itt ott, nem ott a programmal, meg hasonlókkal, ugyanakkor hát nagyobb városi kommunikációs felületekkel, nem tudom, nekem annyira úgy demonstratíve nem jött szembe, hogy hát zajlik már a zenehatárok nélkül 39. nemzetközi muzsikus tábor verseny és művészeti fesztivál, és hát nekem ez egy szívügyem, ezt tudják a hallgatók is, és hát foglalkozunk ezzel, mert hogy ezekben a napokban kedves balassa gyarmatiak és a komoly zenét szerető környékbeliek, nagyon jó kis koncertek is vannak, lesz majd a tábor vége felé tényleg itt egy gálaest, jönnek a résztvevő hallgatók is, mestertanárok is közösen, egymás után, tehát az egy nagyon fontos zenei eseménye a városnak, úgyhogy erről tudjatok.
1: Hogy tegyek fel egy kérdést neked.
0: Na már előre félek, mond.
1: Nem, viccen kívül. Szerintem egy tök értelmes és jó kérdésem van. Miért van az, tudom, annyit tudok a válaszból, mert kevesebben, de egyáltalán, már is kérdés, tényleg kevesebben szeretik a komoly zenét, mint mondjuk a pop zenét, a sláger zenéket? Hogy miért van az, és akkor ez egyik kérdésem, hogy tényleg
0: kevesebben szeretik. Hát szerintem ez mindig is így volt. Tehát, hogy
1: de miért van az, hogy nem kap akkora teret, sem reklámértéke nincs akkora a klasszikus vagy a komoly zenének, mint mondjuk egy, mit tudom én, egy ordítozó rap banda, vagy rockzene, vagy...
0: Az akár, a baj, hogy körtét fogsz összehasonlítani almával. Sőt, nem is almával, nem tudod benni sárkány gyümölcse. Tehát, hogy gondolom azért te is érzed a kérdésnek azt a fajta, nem tudom én, lábatlanságát, hogy erre most hogyan és miképpen tudsz válaszolni. Az a fontos nagyon, hogy legyenek olyan, hogy legyenek életben tartva olyan meghatározó klasszikus zenei rendezvények, most a Dunakesztétől kezdve Vácon át lehet említeni ilyeneket, vagy itt Balassagyarmaton, amik azért évről évre egyfajta ünnepnek számítanak azok számára, akik komoly zenét szeretnek és szeretnek élőben hallani. De maradjunk ennyiben, mert aki komoly zenére annyira éhes, az el fog menni Dunakeszire, mondjuk Balassagyarmatról egy a Dunakeszi szimfonikusoknak az előadására. Föl fog menni a zenek Akadémiába Budapestre, el fog menni Operaházba. Tehát, hogyha ekkor az igény rá, ha valaki Metallicát akar hallgatni, akkor elmegy Budapestre, ha meg valaki meg akar egy, nem tudom én, Mahler szimfóniát hallgatni, akkor meg elmegy Budapestre. Itt inkább kicsiben azt, hogy ez mutatkozzon meg mindig, legyen hajlandóság arra szerintem, hogy a város önkormányzata a különféle pályázatokkal támogassa az ilyen táborokat is akár, és akkor egy-egy ilyen nap, egy évben, vagy egy hét, azért tényleg egy olyan ünnep lehet a komoly zenét szeretőknek, ami azért tényleg fontos. Úgyhogy remélem, hogy ez így van, és éppen ezért beszélgetünk Ember Csabával, aki hát évről évre hol könnyebb, hol nehezebb körülmények között cipeli még mindig a hátán ezt a muzsikus tábort, és hát nem adja könnyen magát, hála jó égnek, úgyhogy tudunk vele beszélgetni az idei táborról, és arról, hogy milyen tanárok érkeztek, hány diákkal zajlanak most itt a mesterkurzusok, úgyhogy Csaba, szeretettel, tisztelettel köszöntünk a műsorban. Szia! Szia!
2: Szervusztok, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
0: Szia! Na hát akkor hogy vagytok? Egy picit induljunk ki onnan, hogyha az elmúlt évek beszélgetéseit veszük alapul, akkor azért voltak nehezítő körülmények, de aztán végül mindig tető alá tudtátok hozni a tábort. Most mennyire volt nehéz elindulni ezekben a napokban, Csaba?
2: Nagyon anyagilag volt nagyon nehéz elindulni, igen. Konkrétan annyira nehéz, hogy azt hittem, hogy el fog maradni, de erről már országos szakmai szervezetek is nyilatkoztak, hogy az nem lenne jó, és az úgy tényleg a legutolsó pillanatban, május végén, az egyébként most már szintén megszűnő új Európa alapítványnál volt egy sikeres pályázatunk. Ennek talán megvan az a szerencsés háttere, hogy Miklós Erika annak idején éppen itt Balassagyarmaton bemutatta országjáró műsorában ezt a tábort. Itt tudta, hogy miről van szó.
0: Aha.
2: És ő a kuratórium elnöke.
0: Akkor egy kis segítség volt legalább az, hogy akkor tudják, hogy akkor mi
2: igen,
0: van és hogy van.
2: 12 millió forint helyett 6 millió forintot jelentett. Az azt jelenti, hogy másoknak egy kicsit megterhelő, de összes működik a dolog. A városi pályázaton is szépen nyertünk idén, és polgármester úr is támogatta lehetőségei szerint. És jól. Többen vagyunk, mint tavaly. 40-en vannak, 40 hallgatónk van. Japánból jöttek, Svájcból jöttek.
0: Ó, tényleg?
2: Természetesen felvidékről. A japán dolog az két érdekes dolog.
0: Mond.
2: Két olyan növendék van, az egyiket majd megcsodálhatja mindenki a gála koncerten.
0: Igen.
2: Egy 6 éves kisfiú, aki már Beethoven hegedű versenyt játszik. Tavaly Budapesten megnyert egy versenyt.
0: Igen.
2: És ott ismerkedett meg az édesanyja, aki valamikor Budapesten tanult, Zeneakadémián, Banda Ádámmal, aki a zsűriben részt vett.
0: Aha.
2: És azt mondta, ahogy beszélgettek, azt mondta, hogy ő mindenképpen szeretné, hogy az Ádámhoz kerüljön a növendék, és eljönnek ezért 5 napra Japánból, hogy itt ők együtt muzsikáljanak minden nap.
0: Na ezt, bocsánat, ezt mondtam a hallgatónak, tehát erről van szó, kedves hallgatók, hogy ezért gondoltam azt, hogy akkor ennek azért egy picit nagyobb feneket kell keríteni, egy picit nagyobb hangot, mert hogy ilyen dolgok zajlanak itt most a városban. Hihetetlen. Zárója bezárva, mondd Csaba, mondd.
2: Jó, mondom, a másik japán az pedig még érdekesebb és különlegesebb, ugyanis a Kaneko Muiji, most már világhírű zongoraművész, aki valamikor Magyarországon született, édesanyja magyar, perfekt beszél magyarul, és egy tanítványának ajánlotta, hogy jöjjön el ebbe a balassagyarmati muzsikus táborba, ahol ő egyszer nagy díjat nyert, és ezt azóta is az életrajzában mindenütt megjelenteti. Először Los Angeles-i koncertjén jelent meg az az életrajzában, hogy ő a balassagyarmati nemzetközi muzsikus tábor versenyének nagy díjasa. Ez nekünk nagyon sokat jelentett, és jelent mai napig is, és hozzátartozik a dologhoz, hogy annyira szeretett itt lenni, hogy ő közben úgy érezte, hogy inkább japán identitása van, tehát itt tanult 16 éves koráig, aztán egyetemet már Japánban végzett, és az Tembének az egyik reklámzongoristája, és jövőre eljön, és hangsúlyozta, hogy szeretetből szívesen tanít nálunk.
0: Komolyan? Oj, de jó!
2: Úgyhogy jövőre mindenképp szervezünk valamit, ha egyszer fizeti szertje.
0: Jó, és akkor tényleg, ha már a művésztanárokról, a mesetanárokról van szó, akiket terveztetek, ők mind itt vannak, és most nem tudom, hogy mit tudom, hogy mindig...
2: Nem tudtunk mindenkit megoldani, részben jelentkezések voltak másképp, részben balassagyarmat ifjúsági szállásai beteltek, mert az evangélikus házban már nem térünk el 28-an, ugyanis közben volt egy látogatás ott, és nem engedélynek 3 ágyat tenni egy szobába.
0: Aha, akkor itt
2: ott nagy veszteségek értek minket, fontos, hogy egy helyen legyenek a hallgatók, és hát az elmúlt ugye 39 évet csináljuk, azóta nem javultak a kollégiumi feltételek igazán balassagyarmaton. Ma már az a normális egy kollégiumban, hogy 2 gyerek van egy szobában, ha 4-en vannak, akkor az 2 külön szoba és közte egy tanulószoba. Sajnos ebben nagyon le vagyunk maradva. Vannak mindenféle nagyon jó, tényleg jó turista szállások, tudok mondani sokat gyarmaton, de ez nem az, amire egy ilyen rendezvénynek.
0: Abszolút, hogy a közösséget a szétdobja gyakorlatilag térben is, meg időben is, de ami hát azért nem jó.
2: Erről panaszkodjunk, mert inkább az
0: na azt lényeg, akartam mondani, hogy akkor mondjuk Ilonáék itt vannak van. Például, Csaba? Ilonáék itt vannak például?
2: Takodi Ilonáék éppen most érkeznek, a gála koncerten ők is szerepelnek, Banda Ádám is itt lesz, de a rengeteg zongorosta miatt kellett segítséget hívni, és olyan szerencsénk van, koncertet nem ad Németországba a koncerten, de 2 napot Magyar Valentin is itt tanított.
0: Na, jó van, akkor hazajött egy picit a tékozló fiú. Jó van, helyes.
2: Igen, viszont majd a gála koncerten lesz Banda Ádám, Eckhard Gábor, Tokodi Ilona, Muskát András, Kanyó András, Baráz Ádám, akiknek most már túl vagyunk a 10 éves jubileumi koncertjén. Kórussal fogunk és hallgatókkal együtt muzsikálni Tokodi Ilonáékkal is. Itt az lesz az érdekes, hogy szintén egykori növendékük Horváth Márton Levente Erkedi a zeneszerző, akinek egy kedves rövid művét fogjuk énekelni, meg Elgártól éneklünk, és hát egy Morricone nótát, ami nagy sikert fog alatni.
0: Wow!
2: Az oboistának a feldolgozását, Nella Fantasia, ebben Tokodi Ilona és Muskát András énekelnek majd szólót.
0: Nagyon jó, Csaba.
2: Van két kiváló újkor repetitorunk, mert a régiek közül nem mindenki tudott jönni. Kozma Dávid Dávid, aki a Debreceni Egyetemnek a korrepetitora, és dr. Sándor Szabos, aki a Zeneakadémián és az Operaházban is vezényel és korrepetitor.
0: Szuper. Akkor azt kívánom és kérem és ajánlom a hallgatóknak, hogy akkor minél többen vegyenek részt ezeken a koncerteken, és Csaba, nagyon tartalmas és eredményes napokat kívánom még nektek innen a rádióban. Köszönjük,
2: szépen,
0: hogy itt voltál.
2: Köszönöm, még hozzátenném, mert esetleg nem terjedt el, hogy vasárnap délután pedig a hagyományos mohorai kirándulásunk lesz, ami egy különleges környezet, és oda is szeretettel várunk mindenkit Hampersenyre.
0: Köszönjük, hogy itt voltál. Szia Csaba, minden jót neked.
2: Szervusztok, minden jót.
0: Szia. Na, ennyi. Jó, gyerekek, ez én többet nem fűzök hozzá, menjetek, és egy picit cippancsátok be a komoly zenét füllel, nagyon jó lesz. Gála koncert a lényeg, semmi más.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Elloptam a roma önkormányzat pénzét, de nem tudom hogyan. A Nógrád vármegyei Becske falu vezetője szerint ez a vád ellene, amiért nyugtalanság van a településen. Egész júliusban attól hangos a cserháti kisfalu, hogy az új kisebbségi önkormányzati vezető szerint a Gúcs Pál meglopta a roma kasszát, azonban erre eddig semmilyen bizonyítékot nem terjesztett elő. A polgármester ellen a Tisza párt által használt tisztító tűz fogalommal fenyegetőzik a kisebbségi önkormányzat elnöke, de valójában semmilyen ügyről nincs szó. Ezt a falu első embere nyilatkozta a Megafonnak. A Gúcs Pál elmondta, az ellene szóló vád megfejtése könnyű feladat lesz, mert neki hivatalból nincs köze a kisebbségi önkormányzat költségvetéséhez és a számlájához. Az elkülönített kasszát a roma elnök és a jegyző hitelesíti, ezért még nem tisztázott, hogy mit akarnak tőle. Csak a hangulatkeltés kezdődött el, minden érdemi kritika nélkül. A Gúcs Pál azt üzente, nem fél. A Tisza párti kormány minden idők legnagyobb vasútfejlesztése nem érinti Balassa gyarmatot és környékét. Konkrét terv csak Salgótarján és 60 városai között készült. Erről ír a Köztér Média. Vitézi Dávid, a Tisza párti kormány közlekedési és beruházási minisztere másfél órás bemutatón ismertette. 3500 milliárd forint értékű, soha nem látott beruházást irányoztak elő. Vitézi szerint megengedhetetlen, hogy Salgótarjánba BZ motorvonatok járjanak, ezért a hatalmas összegű program mindenképpen támogatják azok cseréjét elektromos meghajtásúakra. A beszámoló szerint Nógrádban nincs más fejlesztendő vasútvonal-e program keretében. A további tervezésre 2030 után kerülhet sor. Győri János balassagyarmati független önkormányzati képviselő a hírkapcsán közzétett internetes közleményében azt írta, a balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonal újraindításán való rágódás helyett sokkal fontosabb lenne az M2 autóút fejlesztése. A Balaton felvidéken nyaral Vác polgármestere. Matkovics Ilona pihenése idején is tájékoztatja a várost arról, hogy mit tapasztal. Internetes fórumán arról számolt be, hogy a Jókai villából néz le Balatonfüredre, a városról pedig Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke jut eszébe, aki az Anna vászépe is volt. A váci polgármester részletesen közölte azt is, hogy jobbnál jobb kávézókba jár, és hogy összefutott az általa nagyra tartott Gulyás Mártonnal is. Kiemelte, nem szokása ismert embereket megszólítani, de ezúttal odament Gulyáshoz és kezet rázott vele. Hozzátette, esténként arról beszélget ismerőseivel, hogy bajban van az ország. Ezt pedig Vácon is látják, ezért a jövőben tovább csökkentik a város költségét. Ma egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A kis benzinkutak azonnali importbeengedést és benzináremelést szeretnének. A kormány azt ígérte, ha baj lesz, beavatkoznak, és nem hagyják elszállni az árakat, de eddig még nem volt szó újabb hatósági árazásról. A Tisza párt által ígért 480 forintos literárak egyelőre nincsenek napirenden. A csütörtöki kormányzati tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök hosszan beszélt a benzinárak kérdéséről. Mint mondta, Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban. Ezzel szemben a valóság az, hogy Romániában, Horvátországban és Szlovéniában is olcsóbban lehet tankolni, mint itthon.
3: Időjárás.
5: Változékony idő és kissé mérséklődő meleg jellemzi a hétfőt. Napközben többször felhő átvonulásokra kell készülni, és rövid ideig tartó záporok is jöhetnek. A csúcs hőmérséklet 30 fok körül alakul. Eső idején néhány fokkal hűvösebb is lehet.
4: Közlekedés.
5: Ma napközben a kettes úton Borsos-Berényben, valamint Szendehelyen a temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell készülni a 22-es úton Őrhalomban és Ipolyszögnél is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól. Yes.

0: Ember Csabával beszélgettünk az előbb, sziasztok! Folytatjuk magunkat egy picit még a Nemzetközi Muzsikus Tábor kapcsán, és hát milyen történetek pattannak ki például a két japán fiatal kapcsán?
1: Mennyi? 6 éves a kis srác?
0: Aha, igen, 6 éves.
1: Úristen!
0: 6 éves, 6 éves.
1: És mert tavaly is díjat nyert Budapesten, érted?
0: Igen, 6 éves, igen.
1: Tehát most is itt van, döbbenetes, hogy tényleg...
0: Van valami megszállottság a japánokban, ezt például azok is tudják, akik hasonlóan hozzám például ugye gitároznak, és ugye a különféle videó megosztó csatornákon felfelé röppennek, fölpattannak olyan videók, amelyekben hát még járni nem tudó japán kisgyerekek dobolnak, vagy éppen gitároznak, olyan technikai, és mondom azt, hogy technikai, mert hogy nyilván az, hogy mondjuk egy blues-t játszához meg kell, hogy legyél csalva már, elhagyott a nőd, nem tudom én, kaptál pár pofont, addig, hogy nem tudsz normálisan blues-t játszani, de technikai...
1: Mert ez mind megtörtént, de nem tudok blues-t játszani.
0: Jó, tehát a technikailag érzelmileg meg nincsenek ott, de aki tudja, hogy miről beszélek, az tudja, viszont technikailag brutálisak és hihetetlenek, Sanyi. Tehát, hogy mondom, úgy 5-6 évesen már, hogy van valami, nem tudom, hogy egészséges-e, vagy nem, elszántság, vagy megszállottság bennük, hihetetlen tehetségek jönnek ki.
1: De valahol meg, ha belegondolsz, tényleg gyerekkorban érdemes ezt az egészet elkezdeni és elsajátítani, mert akkor lesz belőled valaki, tehát akkor leszel hiteles, akkor tudod ezt az egészet jól csinálni, és bocsánat, ebből fogsz tudni majd később is megélni.
0: Igen, van benne valami egyébként. Na, úgyhogy zajlik a Muzsikus Tábor, kedves hallgatók, és hát...
1: Már 39. alkalommal.
0: Így van. Nem mondom, menjetek fel a honlapja, mert a muzsikustábor.hu-n azon túl, hogy Banda Pál a Gordon Khan is itt lesz, nagyjából a mai napig, azon túl már csak a 38. Muzsikus Táborról van szó, tehát, hogy igen. Hát nulla információ van róla ennek a hivatalos honlapján. Ezt azért úgy rendben lehetne tenni.
1: Hát majd lehet, hogyha lezajlik a tábor.
0: De a közösségi oldalon fönt vannak, hogy mikor lesz a gála koncert, mi fog történni, mikor érdemes elmenni, úgyhogy inkább a közösségi oldal felé tendeljátok, mint a muzsikustábor.hu oldalára. De mondom, itt több helyszín is van, és annyi, hogy meg kell azért egy picit fülelgetni ezeket, mert hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó kis történetek lesznek belőle még a végén, úgyhogy ha egy kicsit kivagytok igazba a komoly zenére, itt a kórus lesz, Ennio Morricone-ről is beszélt ugye Ember Csaba, akkor nézzétek meg, mikor lesz a gálaműsor, menjetek el, és hát persze érezzétek jól magatokat!

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 8 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
8: A Duna-Bogdányi Tanuszoda medencéjének felújításáról döntött a település vezetése. A korábban észlelt vízszivárgást már elhárították, a több éves probléma ezzel megszűnt, azonban a medence teljes fólia cseréjéről döntött most az önkormányzat. A település vezetője hangsúlyozta, hogy ez azért lényeges most, mert úgy tűnik, hogy további szivárgás lehetséges, ami a felújítással elhárítható. Emellett más gépészeti beavatkozásokra is elkülönítenek pénzt. Várakozásuk szerint hosszú időre megnyugtató működésű lehet a tanuszoda a komplex munka elvégzése után. A renoválásra 3 árajánlatot vizsgált meg a döntéshozó grémium. A Savini Komplex Kft. Alig több mint 14 milliós javaslatát fogadták el, amely a legolcsóbb volt a benyújtottak között. A polgármester közölte, a költségeket a magyar kormány állja, és ehhez kapcsolódó támogatási szerződést még a kormányváltás előtt írták alá. Ritságon egy mesterséges intelligenciával készült képpel is álhírrel riogatják a városlakókat, amely szerint a városban több fát hamarosan kivágnak. Mezőfi Zoltán polgármester úgy reagált, hogy ez álhír, az ábrázolt állapotnak nincs köze a valósághoz. Azonban vasárnap délután az A Hang nevű baloldali politikai szervezet egy másik képet tett közzé egy internetes fórumon, amely kapcsán a város és a Domál Market Kft. Között kötött buzótirtási szerződésre hivatkoznak, hozzátéve, hogy nemrégiben egészséges fákat vágtak ki a futópályánál. Az A Hang nem közölte egyértelműen a megnevezett cég és a vélt fakivágás közötti kapcsolatot, de ellenőrizni kívánják az önkormányzat és a társaság között kötött kontraktust. A Balatonfelvidéken nyaral Vác polgármestere. Matkovics Ilona pihenése idején is tájékoztatja a várost arról, hogy mit tapasztal. Internetes fórumán arról számolt be, hogy a Jókai villából néz le Balatonfüredre, a városról pedig Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke jut eszébe, aki az Anna Bál szépe is volt. A váci polgármester részletesen közölte azt is, hogy jobbnál jobb kávézókba jár, és hogy összefutott az általa nagyra tartott Gulyás Mártonnal is. Kiemelte, nem szokása ismert embereket megszólítani, de ezúttal odament Gulyáshoz és kezet rázott vele. Hozzátette, esténként arról beszélget ismerőseivel, hogy bajban van az ország. Ezt pedig Vácon is látják, ezért a jövőben tovább csökkentik a város költségét. Az Alai Nimrud vadásztársaság vadkamerája szokatlan felvételt rögzített. A lencsevére kapott vaddisznók között olyan egyedek is feltűntek, amelyek bundája a megszokottól élesen eltér. A fehér alapon fekete foldos állatokat a vadászok babos malacnak nevezik, és bár első ránézésre háztáji sertésnek tűnhetnek, valójában vad, genetikailag magyarázható jelenségről van szó. A vadásztársaság közösségi oldalán megosztott felvételhez fűzött magyarázata szerint a régi vadász nemzedék tapasztalata az, hogy régen háziasított sertések keveredtek a vadállománnyal, és ez a genetikai jegy időnként ma is előbukkan. A jelenség gyökerei 40-50 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor egyes erdőkben házi sertéseket engedtek szabadon makkoltatni. Ekkor kereszteződhettek a vaddisznó populációval. Több mint 200 ezer embert kényszerítettek a hatóságok lakóhelyük vagy nyaralóhelyük elhagyására Franciaország délnyugati részén a harmadik napja tomboló erdőtüzek miatt, közölte a belügyminiszter. Vasárnapra virradúra a prefektúra újabb 55 ezer lakos kitelepítését rendelte el a Bordeaux környéki településeken, miután a tűz az esti órákban ismét fellángolt. Szerda este óta mintegy 167 ezer embert kértek meg a térségben, hogy hagyja el otthonát vagy nyaralóhelyét. Az elmúlt három napban több mint 32 000 hektár vált a tűz martalékává, ami több mint háromszoros a Párizs területének. Legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett Franciaország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján, amely világszerte híres borvidékéről. A tűz Bordeaux városát is veszélyezteti.
6: Melegben hideg, hidegben meleg.
1: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
6: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
8: Változékony idő és kissé mérséklődő meleg jellemzi a hétfőt. Napközben többször felhő átvonulásokra kell készülni, és rövid ideig tartó záporok is jöhetnek. A csúcs hőmérséklet 30 fok körül alakul. Eső idején néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
6: Közlekedés.
8: Ma napközben a kettes úton Borsos-Berényben, valamint Szendehelyen a temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell készülni a 22-es úton Őrhalomban és Ipolyszögnél is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
6: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
9: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, sziasztok hallgatók! Nekindulunk a következő órának, a következő témának, Karvai Sanyi is itt van, Sándorom, jó reggelt neked is!
10: Hello mindenkinek, sziasztok persze!
9: Na és akkor Vácon vagyunk, és kicsit foglalkozunk a Bagolybűk Környezet és Természetvédő Egyesülettel, és majd remélhetőleg Boldog Gabriella elnök lesz majd a vendégünk, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy beindult egy eléggé komoly kezdeményezés a részükről, ugye a fáknak az önkéntes locsolása. Sanyika, erről azért hallottál ott akár Pesterzsébet környékén is, vagy ott annyira nem moccannak meg a népek?
10: Hát nem nagyon.
9: Nem nagyon.
10: Nem nagyon, ezt bevallom férfiasan, pedig hát nyilván a fáknak szükségük van a vízre, mert ugye az égi áldás nem nagyon érkezik.
9: Így van, és nekem több ismerősöm van, akik kezdeményeztek, vagy részt vesznek ilyen önkéntes locsolásos gerillás akcióban, annak a lényeg az, hogy nyilván azért sok településen az önkormányzatok erőjükből telve, ugye reggel, hajnalban elindulnak, és akkor amit tudnak, locsolnak, ez például a Balassagyarmaton is így van, virágokat, bokrokat, ami kell, de nyilván azért itt a lehetőségek végesek, tehát nem tudnak végigmenni minden egyes, nem tudom én, kis csemetén, sőt mondjuk nem is a csemetén, a nagyobb fákon, a csemetéket azért nyilván locsolják, mert hogy itt is elegendő ember, víz, ugye bár most megint most még egy-egyes fokú vízhiány, vagy nem is tudom pontosan, tehát hogy azért ez a szárazság, ez brutálisan megterheli a környezetet, és egyszerűen kapacitás Nincs arra, hogy folyamatosan mindenhol mindig legyen öntözés, és a Gabiék a csapattal úgy döntöttek, hogy hát ha úgy van, akkor a lakosok itt Vászonyon fogadjanak örökbe egy-egy fácskát, és akkor lehessen őt locsolni, és akkor ehhez egyébként már nagyon-nagyon ráindultak a lakosok, itt tartálytól kezdve önkéntesek jelentkezésén át minden is történt, és hát már egy picit talán túltörténtek a dolgok, ha lehet ezt így mondani egyébként, mert hogy igen, lehet, hogy már annyian vannak, hogy kevés már a fará, vagy hát hogy víz, nem tudom, tehát hogy ezért is fogunk a Gabival beszélgetni, hogy hogy áll a történet, mert hogy az se jó, amikor már tudod, nagyon túl megy minden, úgyhogy szerencsések a váciak, hogy ennyien megmozdultak, mert ugye tényleg azt kell mondani, mert hogy akkor ne legyen több önkéntes, mert hogy nem tudunk velük mit kezdeni, meg azért spóroljunk a vízzel is pluszban, meg ne rohasszuk ki akár egyébként a fákat. Úgyhogy beszélgetünk a Gabival mindjárt, hogy milyen volt ez a kezdeményezés, és hogy indult el, kik mentek melléjük támogatóként, akár eszközöket nézve, vagy éppen szállítást nézve, vagy tényleg kommunikációt tekintve mindent, és azt, hogy a kintől kezdve nyilván még lesznek a száraz napjaink mondjuk szeptember végéig, mi ennek az akciócsoportnak a stratégiája, erről is majd a Gabival beszélgetünk mindjárt a dalok után.

0: Vácon vagyunk és locsolunk. Ugye, anyukám? Fontos hát, dolog.
1: Kell ebben a nagy melegben, a nagy szárazságban. Kell locsolni. Egyébként úgy nem nagyon látom, nyilván a vízpazarlás megelőzően, vagy megóvandóan, nem nagyon látok Budapesten semmilyen locsoló autókat, mint korábban.
0: Az nálunk sem. De nem tudom, én például ennek sok értelmét nem láttam. Tehát 40 fok van, végigmegy a Civitas Fortissima téren, vagy mondjuk egy vagy a Kossuth úton, vagy végigmegy mondjuk a Csányi László körúton a 70.000 fokban egy ilyen locsoló autó. Szarabb, mint volt, mert hogy ugye egyből elkezd ebben 40.000 fokban a víz elpárologni, olyan pára van, megfullasz, tehát egyből az Amazonas környékén nézed magad, tehát hogy én soha nem értettem azt, hogy ennek mi szüksége van.
1: Okay, most azért csinálták, hogy a sineket
0: hűtség. Más, mert az közlekedés de biztonság.
1: Azt sem látom mostanság.
0: Nem tudom.
1: Sinekütés.
0: Mindegy, de az a lényeg az, hogy ugye azért ilyenkor egy picit figyelni kell mondjuk a házunk előtt is, hogyha mondjuk annó igényeltünk akár itt a, nem tudom én, kertészettől, a várostól, egy-egy mondjuk facsemetét, akkor azért arra pöttyentsünk már rá egy-két-három kannácskával azért mondjuk naponta, hogyha úgy van, és nem akarjuk azt, hogy kipusztuljon. És hát a Bogói Bükk Természet és Környezetvédő Egyesület eléggé komolyan megmozgatta a váciakat, annyira, hogy már itt azért itt már nagyon-nagyon meg vannak mozgatva a váciak locsolás szempontjából, úgyhogy beszélgetünk Boldog Gabriellával, az elnökkel arról, hogy hát hogyan is indult ez a locsolós, hát nem gerilla harc, mert azért ez egyébként meg volt hirdetve, hanem egy kis önkéntes akció, és miért kell egy picit azt mondani, akkor most már hátrább az agarakkal, mert már lehet, hogy majd túl sok lesz ez a történet, úgyhogy egy kis helyzetjelentést kérünk tőle itt a váci locsolással kapcsolatban. Szia Gabi, jó reggelt, hello!
2: Sziasztok, jó reggelt, kívánok!
0: Szia!
2: Így van.
0: Na, hogy vagytok?
2: Több száz fát locsolunk, képzeljétek el, és olyannyira nem gerilla akció már, hogy együttműködünk az önkormányzattal, mert így tudunk a legtöbbet elérni. Tehát jó a gerilla akció figyelemfelkeltésnek, de a tapasztalat azt mutatja, hogyha ez a jó szándék párosul azzal, hogy együtt tudunk működni a helyi vezetőkkel, vagy az önkormányzatokkal, akkor sokkal nagyobb hatásfokot tudunk elérni. Tehát ez úgy néz ki, képzeljétek, hogy eddig éveken keresztül azt a közel 400 facsemetét, amit elültettünk itt városszerte, önkéntesen locsoltuk úgy, hogy nagyon sokan otthonról leszipelik a lakótelepen, az emeletről a vizet palackokban, elsétálnak a legközelebbi fáig és megöntözik. És szintet léptünk, mert láttam, hogy ez egyszerűen, tehát fizikailag, ha valaki ezt próbálta, akkor ez fárasztó, hogy és már nem fiatal a tagság sem, meg az önkéntesek is, de most már azt kell, hogy mondjam, hogy az egészen pici babáktól kezdve, tehát láttam olyat, fotóztam olyat, hogy önkéntes jött, jobb karjában a gyermeke, a karon ülő gyermeke, bal karjában viszi a 10 literes kannát és locsol. Képzeljétek, ez annyira szép, annyira szép, annyira az életről szól és a felelősségről. És tehát egészen így újszülött kortól kezdve, ameddig még megbír mozdulni valaki, bőven vannak nagyon aranyos, nyugdíjas korú önkéntesek is, akik jönnek és csinálják, és nem kevés távolságról hozzák a vizet. Úgyhogy azt találtuk ki, kipróbáltuk és működik. Adományba kaptunk tartályt, ezt az egy köbméteres tartályt, így elrejtettük a Kressz Parknál, és onnan kezdtek el locsolni az önkéntesek, és ott sokkal szebbek lettek a fák, mert nem kellett messziről cipelni a vizet, kötöztünk oda ilyen kis locsoló alkalmatosságot, kis tartálykákat, amit meg tudnak tölteni, és egyenlőre működni látszik, úgyhogy kaptunk még adományt, sőt az önkormányzat is beszállt, mert három képviselő is összeadott pénzt, és ők is vettek egy tartályt az egyik körzetbe.
0: De jó.
2: Úgyhogy most már négy tartállyal működünk, és most már az a baj, hogy most már mindenki locsolni akar a tartályból, ha már ott van, akkor locsoljunk. Tehát, hogy az emberekben abszolút megvan ez a jóság, hogy igen, és akkor adjunk vizet a szomjas fáknak, mert kipusztulnak, és ha már ott van, úgy, mint a mesében. A Hollyanyó mesében, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy a jó lány ment az úton, és akkor megkérte az almafa, hogy szomjas vagyok, adj innom. Ugye? És adott neki. Én így vagyok ezzel, mindenkinek mondom, nézzétek meg, hogy látod, hogy konyul a levele a fának, akkor szomjas. szomjas, akkor vizet kell adni neki. És az emberek olyanok, mint a jó lány a mesében. Biztos utoléri majd őket. Hát nyilván utoléri őket majd a jó tettükért a jutalom, hiszen a legjobb párologtató az a gyep meg a fa, tehát ettől lesz hűvösebb majd nekünk a környezet, ahogy az elején mondtátok, nem attól, hogy fellocsolom, 5 perc alatt a betonról elpárolog a víz, hanem ezek egész éjszaka gyönyörűen hűtik a környezetüket. A gyep is, meg a fa is, úgyhogy ha mi locsoljuk a fákat, azt ők is meghálálják. Tehát ebben a szimbiózisban tudunk így együtt élni, létezni a Földön, és igenis be kell fektetnünk a munkánkat, tehát mindenkit bíztatok arra, hogyha látja, hogy maga körül kornyad a fának a levele, az önkormányzatoknak nincs erre kapacitás. Hát gondoljunk bele, az egész országban ez rengeteg munka.
0: Hogyne.
2: Viszont van egy árnyoldala a dolognak, a locsolásnak, hogy takarékoskodnunk is kell a vízzel, és ezt nem csak azért mondom, hogy jaj, takarékoskodunk, ez egy unalmas szöveg, nem, Magyarországon a talajvíz szintje csökken, tehát olyan szinten szárad ki az ország, ha kimentek a Dunára, látjátok, hát
0: van egy friss zátonyotok is, azt hiszem ott valahol a Zenepavilon környékén.
2: A Zenepavilonnál van egy friss zátonyunk, pont láttam fotót, hogy így bemennek az emberek mezitláb, így bokáig ér nekik, és besétálnak majdnem a Duna közepére.
0: Igen.
2: És a talajvíz is olyan mélyen van, hogy nekem van egy félelem, ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy addig kell locsolni a fákat, amíg olyan nagyra nem nőnek, hogy a gyökerük már ugye valami talajvízhez eljut. Aha. Igen. De ez folyamatosan csökken, ez a talajvíz egyre mélyebbre megy. Tehát meddig fogjuk locsolni a fákat, meddig lesznek egyáltalán fáink? Ha végigmentek a Dunaparton, most is nagy nyírfák száradtak el. Tehát ilyen több 10 éves nyírfák, mert már nem bírják ezt az éghajlatot, tehát a légköri asszály is, ez a forróság, ezt már nem bírják, és csak most pár hete néztem, vagy 4 nagy fa volt elszáradva, ez a legújabb eredményünk, és ezeket már nem tudod úgy locsolni, hogy megmaradjanak.
0: Igen.
2: Tehát ezek itt ilyen nagy kérdések, de addig is tartsunk ki, locsoljuk őket takarékosan, ahhoz, hogy túléljen egy fa, ugye heti 25 liter vizet, ha kap, akkor éppen, hogy na, talán túlél, de a tapasztalatunk eddig azt mutatta, hogy annyi elég, de ha nagyon meg akarjuk őket simogatni, akkor heti 80 liter vizet nyugodtan rájuk lehet önteni. És akkor itt már mindenkinek rábízom a lehetőségeire, hogy annyi vizet öntsön, amennyit tud, igen, de a csapvízzel mindenképpen takarékoskodjunk, próbáljunk esővizet gyűjteni, mert az amúgy is csak lezúdul a csatornába felhasználatlanul. Persze jó helyre megy, mert megy a Dunába, de a legjobb az lenne, ha itt maradna a talajban.
0: Igen.
2: És ezt úgy tudjuk megtenni, ha gyűjtjük az esővizet, hát, és aztán helyben ellocsoljuk.
0: Ilyen technikákat kell egyébként itt más önkormányzatoknál is valahogy elindítani, mint ti is csináltok itt, Gabi, hogy akkor tényleg valahogy segítséggel, tartállyal, és akkor egyre nagyobb társadalmi megmozdítással, vagy lakossági megmozdítással, mert máshogy egyébként nem fog menni. Máshogy nem fog menni, mert egyszerűen kapacitása, akár Balassagyarmatot is nézzük, hogy mindenki, vagy sok olyan poszt jött le közösségből, hogy akkor miért nem, mert egyszerűen kapacitás nincsen rá. Tehát, hogy egyszerűen rengeteg ember kéne hozzá, így van. Hogy mindenhol végig menni, pláne ugye most itt nálunk Baros-Rematon, hogy a zöldségek kapcsán is megnőtt a zöld felületeknek a mennyiség. Gondolom azért Vácon is jó pár hektár zöld van, tehát hogy egyszerűen nem bírják kapacitásra az önkormányzatok ezt folyamatosan megcsinálni. Meg hát vízzel se, ugye? Az meg a másik.
2: Így van, ezeket a tartályokat az önkormányzat tölti fel vízzel, de mivel annyira lelkesen locsolnak az emberek, így mondtuk, hogy azért osszuk be, létrehoztunk messenger csoportokat, a különböző körzeteknek különböző messenger csoportjai vannak, és van egy-két felelős, aki így összefogja és megírja, hogy mire kell figyelni, és számon tartjuk, hogy ki hány liter vizet öntött ki melyik fára, hogy ne úgymond idézőjelbe fölöslegesen elocsoljuk, tehát hogy takarékoskodjunk a vízzel, és az önkori adja a vizet a tartályokba, de nem tud végtelen mennyiségű vizet szállítani, mert az is idő, az is 2 óra. A legideálisabb az lenne, és az a következő szintet lépés, amin gondolkozom, hogy ha középületekről össze tudnánk gyűjteni így a vizet tartályokba, és azt, hogy öntöznénk ki, mondok egy példát, Vácon a börtönnél van a Mahart épület.
0: Igen.
2: És annak van 4 sarka, és ott csak lefolyik az Erez csatornából a betonra a víz, és azt lenne jó megbeszélni velük, hogy így van, 4 tartályt tenni a 4 sarkára, és onnan gyönyörűen tudunk öntözni, pláne, hogy ott van 10 frissen ültetett gesztenyefa, amikről már a levél is lehullott, mert egyszerűen annyira száraz a talaj, és annyira nem győzik locsolni.
0: Hát példaként jártok szerintem, abszolút Gabi, úgyhogy nagyon sok sikert kívánom nektek, és akkor szóljatok, hogyha valami olyan durranás, amiről mindenképpen beszélünk egy pár percet itt a Rádiók reggeli műsorában. Jó?
2: Nagyon szépen köszönjük,
0: hogy
2: nézhetsitek a
0: parancsolat. Vagytok. Szia, szia, minden jót.
2: Minden jót, szia.
0: Na, hát ez tíkesen, gyerekek. Ennyi. Úgyhogy majd még levonjuk a tanulságokat, Sanyika. Jó? Meg a stárgyerek is, hát, a hírek után. Szám,
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: A Duna-Bogdányi tanúszoda medencéjének felújításáról döntött a település vezetése. A korábban észlelt vízszivárgást már elhárították, a több éves probléma ezzel megszűnt, azonban a medence teljes fúlia cseréjéről döntött most az önkormányzat. A település vezetője hangsúlyozta, hogy ez azért lényeges most, mert úgy tűnik, hogy további szivárgás lehetséges, ami a felújítással elhárítható. Emellett más gépészeti beavatkozásokra is elkülönítenek pénzt. Várakozásuk szerint hosszú időre megnyugtató működésű lehet a tanúszoda a komplex munka elvégzése után. A renoválásra 3 árajánlatot vizsgált meg a döntéshozó grémium. A Savini Komplex Kft. Alig több mint 14 milliós javaslatát fogadták el, amely a legolcsóbb volt a benyújtottak között. A polgármester közölte, a költségeket a magyar kormány állja, és ehhez kapcsolódó támogatási szerződést még a kormányváltás előtt írták alá. Rétságon egy mesterséges intelligenciával készült képpel is álhírrel riogatják a városlakókat, amely szerint a városban több fát hamarosan kivágnak. Mezőfi Zoltán polgármester úgy reagált, hogy ez álhír, az ábrázolt állapotnak nincs köze a valósághoz. Azonban vasárnap délután az A Hang nevű baloldali politikai szervezet egy másik képet tett közzé egy internetes fórumon, amely kapcsán a város és a Domál Market Kft. Között kötött buzótirtási szerződésre hivatkoznak, hozzátéve, hogy nemrégiben egészséges fákat vágtak ki a futópályánál. Az A Hang nem közölte egyértelműen a megnevezett cég és a vélt fakivágás közötti kapcsolatot, de ellenőrizni kívánják az önkormányzat és a társaság között kötött kontraktust. A Balatonfelvidéken nyaral Vác polgármestere. Matkovics Ilona pihenése idején is tájékoztatja a várost arról, hogy mit tapasztal. Internetes fórumán arról számolt be, hogy a Jókai villából néz le Balatonfüredre, a városról pedig Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke jut eszébe, aki az Anna Vál szépe is volt. A váci polgármester részletesen közölte azt is, hogy jobbnál jobb kávézókba jár, és hogy összefutott az általa nagyra tartott Gulyás Mártonnal is. Kiemelte, nem szokása ismert embereket megszólítani, de ezúttal odament Gulyáshoz és kezet rázott vele. Hozzátette, esténként arról beszélget ismerőseivel, hogy bajban van az ország. Ezt pedig Vácon is látják, ezért a jövőben tovább csökkentik a város költségét. Az Alai Nimrúd Vadásztársaság vadkamerája szokatlan felvételt rögzített. A lencsevére kapott vaddisznók között olyan egyedek is feltűntek, amelyek bundája a megszokottól élesen eltér. A fehér alapon fekete foldos állatokat a vadászok babos malacnak nevezik, és bár első ránézésre háztáji sertésnek tűnhetnek, valójában vad, genetikailag magyarázható jelenségről van szó. A Vadásztársaság közösségi oldalán megosztott felvételhez fűzött magyarázata szerint a régi vadász nemzedék tapasztalat az, hogy régen háziasított sertések keveredtek a vadállománnyal, és ez a genetikai jegy időnként ma is előbukkan. A jelenség gyökerei 40-50 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor egyes erdőkben házi sertéseket engedtek szabadon makkoltatni. Ekkor kereszteződhettek a vaddisznó populációval. Több mint 200 ezer embert kényszerítettek a hatóságok lakóhelyük vagy nyaralóhelyük elhagyására Franciaország délnyugati részén a harmadik napja tomboló erdőtüzek miatt, közölte a belügyminiszter. Vasárnapra virradúra a prefektúra újabb 55 ezer lakos kitelepítését rendelte el a Bordeaux környéki településeken, miután a tűz az esti órákban ismét fellángolt. Szerda este óta mintegy 167 ezer embert kértek meg a térségben, hogy hagyja el otthonát vagy nyaralóhelyét. Az elmúlt 3 napban több mint 32 000 hektár vált a tűz martalékává, ami több mint háromszoros a Párizs területének. Legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett Franciaország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján, amely világszerte híres borvidékéről. A tűz Bordeaux városát is veszélyezteti.
3: Időjárás.
5: Változékony idő és kissé mérséklődő meleg jellemzi a hétfőt. Napközben többször felhő átvonulásokra kell készülni, és rövid ideig tartó záporok is jöhetnek. A csúcs hőmérséklet 30 fok körül alakul. Eső idején néhány fokkal hűvösebb is lehet.
4: Közlekedés.
5: Ma napközben a kettes úton Borsos-Berényben, valamint Szendehelyen a temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell készülni a 22-es úton Őrhalomban és Ipolyszögnél is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Hát nem egyszerű most a Vácziaknak sem az élet, se a Balassagyarmatiaknak, se a Dunakeszin élőknek.
1: Sehol.
0: Tehát, hogy erre valahogy föl kell készülni, vagy hogyha...
1: Szerintem erre nem lehet állni.
0: Hát igen, így, de valahogy erre kellett volna már stratégiákat kialakítani az elmúlt években.
1: Igen, minden lesz halom. Igen, kellett volna igen. Erre felkészülni. Nem most kell a 25. órában, ugye, amikor akkor a szárazság van, hogy több mint másfél méternyi csapadék hiány van a talajban.
0: Igen.
1: Óriási, óriási, és hát bocsánat, azért még az augusztus itt van előttünk.
0: Hát, szeptember is még, akkor sem beszéltem még.
1: Jó, csak akkor már nincs akkor a párolgás, tudod,
0: igen.
1: Mert talán nincs akkor a hőmérséklet, de azért az augusztus még brutál lehet. Hát azt se gondoltuk, hogy júniusban 43 fok lesz.
0: Majd igen, hát azért, igen, és ugye oké, erre tudsz reagálni, hogy reagálsz rá úgy, hogy nem locsolsz. De egyrészt ugye, talán még most is a DMRV ZRT-n ugye az van, hogy talán még elsőfokú korlátozások vannak, vagy tehát ugye nem ilyen szigorúbb, de hogy így, hogy mindig fönnáll az, de már lehet, hogy nem, de mindegy. De volt még egy jó darabig, amikor ugye ez a 2-es, 3-as megszűnt, akkor még megtartották, és folyamatosan tartották meg az 1-est, ha jól emlékszem. Másrészt pedig, igen, akkor most milyen vízből, az enyémből? Tudod, te, mint aki állandóan turkáz a zsebben, hogy akkor nem tudom, miért egy mozi, mennyibe kerül. Én saját köbméter, én vízből, és sajátot kint, locsolja az önkormányzat. Na igen, tehát ugye, hogy ezen léptek túl mondjuk a Gabiék, mert hogy nem tud mindenhol odalépni egyik önkormányzat sem, hogy mondjuk akkora hektárokkal rendelkezik a zöld felületet tekintve, mint Gyarmat vagy Vác. Tehát, hogy nincs ember arra, hogy csak locsolja. Érted?
1: Igen.
0: Akkor ma a bokortól nem lehet elférni, meg miért nincsen nyírva, meg miért nincs azt csinálva, meg miért nincs azt csinálva, meg emelt meg hamaszt csinálva. Igen, bocsi, megcsináljuk, csak előtte locsolni kell, mert ha ezt mondjuk, locsoljunk. Tehát úgyhogy ebben azért nagyon jó a lakosoknak a segítése.
1: Igen. A fák életben tartása a cél, hogy valamennyi hűvöset adjanak nekünk tényleg, és ahogy mondta Gabi is, hogy ha mi locsoljuk, törődünk velük, akkor nyilván némi hűvöset árnyékot fognak nekünk adni.
0: Igen, és akkor innen elgondolkozok azon, hogy egyenlően egy baj van, ami a természet számára problémát okoz, az csak kötök maga az ember, senki más. Tehát, hogy mint egy ilyen rákos gumó, ott vagyunk rajta a földön, és így szipolyozzuk az egészet.
1: Hallod, ilyen 90-es évek, 2000-es évek elején így kezdték már ezeket így jósolgatni, tudod? Vagy klímaváltozás, meg mit, és bocsánat, csak hagyd mondjak egy csúnyát, jó? Úgy tettek rá az emberek. Úgy tartok.
0: Hát azzal nem foglalkozol, ami majd lesz. Ez egy természetszerű hozzáállása az embernek.
1: De senki nem foglalkozott vele.
0: Sanyi, elkezdesz most készülni arra, hogy jövőre mész a példakép táborba?
1: Nem.
0: Egy.
1: Majd akkor, egy héttel előtt.
0: Aha. Igen, és egy akkor megy a kapkodás tűnt. Lehet, azért mondom. Hát, látod, hogy ilyenek olyan, vagyunk.
1: Igen, indulás előtt.
0: Igen. Ilyenek vagyunk. Őszinte, sajnos, hogy ilyentől kezdve azért mondom, hogy a Gabiék ezzel nagyon jót csináltak, és örülök annak, hogy ennyi váci lakos tud hozzájuk csatlakozni, úgyhogy bármi van, akkor továbbra is hírt adunk majd róluk.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavtelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Elloptam a roma önkormányzat pénzét, de nem tudom hogyan. A Nógrád vármegyei Becske falu vezetője szerint ez a vád ellene, amiért nyugtalanság van a településen. Egész júliusban attól hangos a cserháti kisfalu, hogy az új kisebbségi önkormányzati vezető szerint a Gúcs Pál meglopta a roma kasszát, azonban erre eddig semmilyen bizonyítékot nem terjesztett elő. A polgármester ellen a Tiszapárt által használt tisztító tűz fogalommal fenyegetőzik a kisebbségi önkormányzat elnöke, de valójában semmilyen ügyről nincs szó. Ezt a falu első embere nyilatkozta a Megafonnak. A Gúcs Pál elmondta, az ellene szóló vád megfejtése könnyű feladat lesz, mert neki hivatalból nincs köze a kisebbségi önkormányzat költségvetéséhez és a számlájához. Az elkülönített kasszát a roma elnök és a jegyző hitelesíti, ezért még nem tisztázott, hogy mit akarnak tőle, csak a hangulatkeltés kezdődött el, minden érdemi kritika nélkül. A Gúcs Pál azt üzente, nem fél. A tiszapárti kormány minden idők legnagyobb vasútfejlesztése nem érinti Balassagyarmatot és környékét. Konkrét terv csak Salgótarján és 60 városai között készült. Erről ír a Köztér Média. Vitézi Dávid, a tiszapárti kormány közlekedési és beruházási minisztere másfél órás bemutatón ismertette. 3500 milliárd forint értékű, soha nem látott beruházást irányoztak elő. Vitézi szerint megengedhetetlen, hogy Salgótarjánba BZ motorvonatok járjanak. Ezért a hatalmas összegű program mindenképpen támogatják azok cseréjét elektromos meghajtásúakra. A beszámoló szerint Nógrádban nincs más fejlesztendő vasútvonal e program keretében. A további tervezésre 2030 után kerülhet sor. Győri János balassagyarmati független önkormányzati képviselő a hírkapcsán közzétett internetes közleményében azt írta, a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonal újraindításán való rágódás helyett sokkal fontosabb lenne az M2 autóút fejlesztése. A Balatonfelvidéken nyaral Vác polgármestere. Matkovics Ilona pihenése idején is tájékoztatja a várost arról, hogy mit tapasztal. Internetes fórumán arról számolt be, hogy a Jókai villából néz le Balatonfüredre, a városról pedig Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke jut eszébe, aki az Anna Vál szépe is volt. A váci polgármester részletesen közölte azt is, hogy jobbnál jobb kávézókba jár, és hogy összefutott az általa nagyra tartott Gulyás Mártonnal is. Kiemelte, nem szokása ismert embereket megszólítani, de ezúttal odament Gulyáshoz és kezet rázott vele. Hozzátette, esténként arról beszélget ismerőseivel, hogy bajban van az ország. Ezt pedig Vácon is látják, ezért a jövőben tovább csökkentik a város költségét. Ma egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A kis benzinkutak azonnali importbeengedést és benzináremelést szeretnének. A kormány azt ígérte, ha baj lesz, beavatkoznak, és nem hagyják elszállni az árakat. De eddig még nem volt szó újabb hatósági árazásról. A Tiszapárt által ígért 480 forintos literárak egyelőre nincsenek napirenden. A csütörtöki kormányzati tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök hosszan beszélt a benzinárak kérdéséről. Mint mondta, Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban. Ezzel szemben a valóság az, hogy Romániában, Horvátországban és Szlovéniában is olcsóbban lehet tankolni, mint itthon.
2: Időjárás.
4: Változékony idő és kissé mérséklődő meleg jellemzi a hétfőt. Napközben többször felhő átvonulásokra kell készülni, és rövid ideig tartó záporok is jöhetnek. A csúcs hőmérséklet 30 fok körül alakul. Eső idején néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: Közlekedés.
4: Ma napközben a kettes úton Borsos-Berényben, valamint Szendehelyen a temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell készülni a 22-es úton Őrhalomban és Ipolyszögnél is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megapon.
1: Nagyot szól.
6: Utolsó óránkat ezennel megnyitjuk ezen a szép hétfői napon. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Olicsek Ádámot halljátok továbbra is. És megyünk. Megyünk tovább, ahogy kell. Sanyika, itt vagy? Meg vagy? Halo.
7: Na, hogy itt vagyok. Jó, én is. Van. Szép délelőtt mindenkinek kitartás. Remélem röpül az idő. Nekünk elég gyorsan megy. Látjátok, mert tényleg csak alig egy óránk van itt az éteren keresztül. Jönnek a megaslágerek, és akkor hamarosan érkezik Varga Bíró Tamás is.
6: Bizony, úgyhogy jön. Mi pedig most elmegyünk, mert jönnek a dalok, aztán pedig tényleg jön a kék halál.

0: Jó rádiózást mindenkinek, hogyha messze jártok, akkor megafonfm.hu, itt is tudjátok hallgatni a Kék Halált, mert ő Varga Miró Tamás itt van. Hello!
1: Szia, és üdvözlöm minden kedves hallgatónkat! 1828-ban Edinburgh-ban két ír vendégmunkás, William Burke és William Hare holtestekkel látták el a skóciai orvosi iskolákat. Uh-huh. 16 embert gyilkoltak meg. Egy nagyon fontos dolog volt, hogy az orvosi iskolákban megfelelő számú holtest. Uh-huh. Mit csináltak ezek a drága jó írek? Hát azt mondták, hogy skótok ezek nem mi vagyunk. Uh-huh. És akkor eladták nekik saját magukat gyakorlatilag. A kellemeset a hasznossal. Már az írek akkor is fel akartak szabadulni, ugye? De nyilván angol-angolok is voltak ezek között, az áldozatok között, és akkor azt mondták, hogy na akkor most egyszerre vívjuk a szabadságharcunkat, és egyszerre profitálunk belőle. Win-win position, kivéve annak a 16 embernek.
0: Most tudom, hogy valamelyik streamen láttam.
1: Na mit? Mit láttál te is, hol?
0: Nagyon régi B kategóriás.
1: Igen?
0: Angol.
1: Imádom.
0: Horrorfilmet.
1: Imádom.
0: Tehát ilyen, tehát olyan, mint hogyha ilyen tévéjáték lett volna.
1: Igen? Tudod? Igen. És kik voltak a szörnyetegek?
0: És várjál csak most, mi nem is mi van? Igen, a Jekyll és Hyde.
1: Aha.
0: És annak volt
1: nem az a kutyás átváltozás?
0: Átváltozás volt, de hogy nővé változott át a csávó.
1: De hogy jó volt! Nem azt láttad? Vagy nem az, hogy jó volt a trükk?
0: Jó volt, csak abban volt az, hogy mindig gyűjtötte a csávó a hullákat, és akkor mindig kapta, és akkor valami olyan szérmot, hogy nővé tudta magát valahogy ott, és akkor nem ott a címe, hogy Jekyll és Hyde, hanem hogy ott a névben is volt valami
1: nőiesítés.
0: Igen. Aha. Ütött eszembe erről.
1: Nem tudom, csak az, hogy 1952-ben Londonban napokig olyan smog volt, hogy ezrek fulladtak meg, és további 10 000 kerültek kórházba. Ezrek fulladtak meg. 52-ben. Nekem meg a GPS-em rendszeresen kiírja mostanában, hogy
0: mit?
1: Az úton smogriadó van. Kívánja folytatni?
0: Ezt egy kiírja?
1: Kiírja.
0: Megőrülök.
1: Smogriadó van. Nézzel el. Mit érdekel engem a smogriadó? Azt csinálják, fényes nappal vágják az út mellett a sövényeket. Nem is lenne szabad akkor egyébként, csak úgy mondom, mert a hajnalba vagy este kéne vágni, de inkább hajnalba, amikor még a fű nem száraz, hanem a harmat rajta van. Uh-huh. Egyébként akkor is viszi jobban a kasza, de hát így meg bekerül a levegőbe. Uh-huh. Még ez a fű által okozott smog.
0: Tehát amikor visítenek a fűszálak,
1: hát igen, Istenem. Mondjuk erről még a mandragóra is eszembe jut, tehát, hogy így azért.
0: Van benne voltak még a Harry Potter izével még azóta is, hogy ez...
1: Hát, igen.
0: Na jó.
1: A Homo sapiens körülbelül 300 000 évvel ezelőtti megjelenése óta a modern embereknek, tehát a Homo sapiens sapiensnek 10 000 és körülbelül 12.195 generációja létezett. Hát ennyi volt. Körülbelül 10 000, 10-12 000 generációnk volt már, képzeltem.
0: Norbival jót tudnál erről vitatkozni.
1: A mérő azt mondja, hogy 6 000 évvel ezelőtt jelent.
0: Az evolúcióról.
1: Ja, az evolúcióról. Uh-huh. Igen. Igen.
0: Meg a majumról.
1: Meg a holdról.
0: A holdról, meg a majmok biztos.
1: A holdról. Interstellar jut az eszembe, a csillagok között az a film, remek film, egyik kedvencem ebben a műfajban, és hogyha még emlékszel ott a csávónak, aki majd az űrhajót vezeti, a csillagközi űrhajót, ott a kislánya összeverkedik az osztálytársaival, mert továbbra is kiáll a mellett, hogy igenis járt ember a holdon. Uh-huh. De hogy az akkori könyvekben már az van, hogy ez egy bluff volt. Uh-huh.
0: Érdekes ez is.
1: Igen. Na. De ha már evolúció. A tintahal pupillája W alakú. És a tudósok még mindig nem tudják miért.
0: Ki?
1: W. Tintahal pupillája
0: www.com. www.com.
1: Így van.
0: www.tintahal.com.
1: Képzeld el, három tintahal összejön.
0: Ott az internet. Várjál,
1: mennyi szeme, két szeme van? Egy tinta, egy meg egy fél szemű.
0: Jó, akkor már a World Wide Web már összeállt az óceánban.
1: Ott a háló. Az és ott is van a háló, ugye ott megy az optikai kábelen.
0: Kész.
1: Vézanyel.
0: Ennyi szörföznek a tintahalak, ez biztos.
1: Na, most egyesek nagyon boldogok lesznek, mások meg nem. A DNS láncunkat tekintve mi emberek evolúciós szempontból közelebb állunk a macskákhoz, mint a kutyákhoz.
0: Disznókhoz vagyunk a legközelebb. Nem.
1: De a kettő közül.
0: Ja, hogyha disznót, kettő közül.
1: Disznót legutóbb csak George Clooney volt ilyen nyomorult, hogy elkezdett egy ilyen csüngő hasú vietnámit tartani.
0: Tényleg.
1: És nevelgetni. Ugye már el is felejtetted.
0: El, és akkor mekkora lett a végén?
1: Nagyon nagy lett.
0: Pusi ott volt a medence
1: igen,
0: mellett.
1: Igen, a pusi, igen, ott volt a medence mellett. Nyugágy, Sanremo, meg mit tudom én, valami szigetet is vett talán, vagy egy várost, vagy nem tudom, hogy mit, de ilyen nagy izé ultramodern környezet, meg egy disznó.
0: Meg az, hogy kész.
1: Ez kész. Ennyi.
0: Tony és ezért kiáll.
1: Szóval közelebb vagyunk. Igen, közelebb vagyunk a macskákhoz, mint a kutyákhoz.
0: Szomorú ez.
1: Én tudtam.
0: Hogy tudtad?
1: Én tudtam. A macskák emberségesebbek. Vagy csak emberszerűbbek. Na mindegy. Nézzük a tigriseket, jó? Azok is macskák. Ritkán beszélünk róluk, ugye? Ritkán beszélünk róluk, és mégsem kacsacsőrű emlősök. Kik azok? A tigrisek. Az emberek számára ugye narancssárgák, sötét csíkokkal, mivel trikromatikus színlátással rendelkezünk. De a szarvasok és gazellák és egyéb ilyen kis zsákmányállatok többsége dikromatikus színlátással rendelkezik. Számukra a tigrisek zöldek. A fák, vagy a fű. Zöldek. Hát ezért. De mindig mondják, hogy jaj, Isten, de elszúrta, hogy jaj, persze, majd ezért is akkor oda. Igen. A zsákmányállat számára ők szinte láthatatlanak. Ez baromi érdekes, nem?
0: Igen.
1: Ez nagyon érdekes. Legalább annyira érdekes, mint hogy a világ legrégebbi folyója az ausztrál Finky folyó. Finky. 300 és 400 millió évvel ezelőtt keletkezett ez a folyó, valamikor a szilúr és a késő devonkorban. Várjál, de hogy tudok jót, mert összehasonlításként, mert ez nekem így annyira nem mondott semmit. Gondoltam, hogy most 3 vagy 400 millió évvel ezelőtt keletkezett egy folyó, oké. Folyók régiek, jó? Oké. Összehasonlításképp a Duna a pliocénkorban keletkezett, ami 5,3 millió évvel ezelőttől 2,5 millió évvel ezelőttig tartott. Tehát 5 millió évvel ezelőtt, 400 millió évvel ezelőtt. Ez tényleg régi folyó.
0: Ez régi.
1: Ez tényleg régi folyó. A Finkl. Áradjon. Én azt mondom, sokáig.
0: Mert
1: Ausztráliában a Finkl.
0: Enhorn az Finkl. Hogy az észlén tudjában
1: is nem
0: volt.
1: Tesó, ebből már nem jövünk.
0: Finkl az Enhorn, és Enhorn az Finkl.
1: És még mindig macskák. Visszatérünk a macskákba.
0: Micsoda, hagyjad
1: már. Azért, mert most, hogy megtudtuk, hogy közelebb állnak hozzánk, mint a kutyák. Jó, nyilván távolabb szaladnak tőlünk, mint a kutyák, de közelebb állnak hozzánk, mint a kutyák. Néha ránk is állnak. A macska talpárnái annyira jól tompítják az eséseket, hogy a tudósok folyamatosan vizsgálják őket, hogy minél jobb lábbelit fejlesztenek ki ejtőernyősök számára. Macska talpárnái.
0: Hát ugyan Air Jordan, mert van, ami ezután tudod, hogy NBA-sek.
1: Igen. Gyorsan mondja még 8 márkát. Na mindegy. Nem szóval, hogy ennyi, a macskák, gyakorlatilag egy jól kifejlett macskák vagyunk. Én ezt pontosan tudom. Sokáig alszom, éjszaka vagyok aktív. Érted? Nem félek az egerektől.
0: Attól mondjuk
1: mondanám, hogy sőt, de igazából táplálkozási céllal nem fogyasztom őket. Sötétben is legalább annyira látok, mint nappal. Szinte sehogy. Hát és akkor így, mára Ennyi.
0: Köszönjük szépen a figyelmet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Elloptam a roma önkormányzat pénzét, de nem tudom hogyan. A Nógrád vármegyei Becske falu vezetője szerint ez a vád ellene, amiért nyugtalanság van a településen. Egész júliusban attól hangos a cserháti kisfalu, hogy az új kisebbségi önkormányzati vezető szerint a Gúcs Pál meglopta a roma kasszát, azonban erre eddig semmilyen bizonyítékot nem terjesztett elő. A polgármester ellen a Tiszapárt által használt tisztító tűz fogalommal fenyegetőzik a kisebbségi önkormányzat elnöke, de valójában semmilyen ügyről nincs szó. Ezt a falu első embere nyilatkozta a Megafonnak. A Gúcs Pál elmondta, az ellene szóló vád megfejtése könnyű feladat lesz, mert neki hivatalból nincs köze a kisebbségi önkormányzat költségvetéséhez és a számlájához. Az elkülönített kasszát a roma elnök és a jegyző hitelesíti, ezért még nem tisztázott, hogy mit akarnak tőle, csak a hangulatkeltés kezdődött el minden érdemi kritika nélkül. A Gúcs Pál azt üzente, nem fél. A Tiszapárti kormány minden idők legnagyobb vasútfejlesztése nem érinti Balassa gyarmatot és környékét. Konkrét terv csak Salgótarján és 60 városai között készült. Erről ír a Köztér Média. Vitézi Dávid, a Tiszapárti kormány közlekedési és beruházási minisztere másfél órás bemutatón ismertette. 3500 milliárd forint értékű, soha nem látott beruházást irányoztak elő. Vitézi szerint megengedhetetlen, hogy Salgótarjánba BZ motorvonatok járjanak, ezért a hatalmas összegű program mindenképpen támogatják azok cseréjét elektromos meghajtásúakra. A beszámoló szerint Nógrádban nincs más fejlesztendő vasútvonal e program keretében. A további tervezésre 2030 után kerülhet sor. Győri János Balassa gyarmati független önkormányzati képviselő a hírkapcsán közzétett internetes közleményében azt írta, a Balassa gyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonal újraindításán való rágódás helyett sokkal fontosabb lenne az M2 autóút fejlesztése. A Balaton felvidéken nyaral Vác polgármestere. Matkovics Ilona pihenése idején is tájékoztatja a várost arról, hogy mit tapasztal. Internetes fórumán arról számolt be, hogy a Jókai villából néz le Balatonfüredre, a városról pedig Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke jut eszébe, aki az Anna vászépe is volt. A váci polgármester részletesen közölte azt is, hogy jobbnál jobb kávézókba jár, és hogy összefutott az általa nagyra tartott Gulyás Mártonnal is. Kiemelte, nem szokása ismert embereket megszólítani, de ezúttal odament Gulyáshoz és kezet rázott vele. Hozzátette, esténként arról beszélget ismerőseivel, hogy bajban van az ország. Ezt pedig Vácon is látják, ezért a jövőben tovább csökkentik a város költségét. Ma egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A kis benzinkutak azonnali importbeengedést és benzináremelést szeretnének. A kormány azt ígérte, ha baj lesz, beavatkoznak, és nem hagyják elszállni az árakat, de eddig még nem volt szó újabb hatósági árazásról. A Tiszapárt által ígért 480 forintos liter árak egyelőre nincsenek napirenden. A csütörtöki kormányzati tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök hosszan beszélt a benzinárak kérdéséről. Mint mondta, Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban. Ezzel szemben a valóság az, hogy Romániában, Horvátországban és Szlovéniában is olcsóbban lehet tankolni, mint itthon.
2: Időjárás.
4: Változékony idő és kissé mérséklődő meleg jellemzi a hétfőt. Napközben többször felhő átvonulásokra kell készülni, és rövid ideig tartó záporok is jöhetnek. A csúcs hőmérséklet 30 fok körül alakul. Eső idején néhány fokkal hűvösebb is lehet.
3: Közlekedés.
4: Ma napközben a kettes úton Borsos-Berényben, valamint Szendehelyen a temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell készülni a 22-es úton Őrhalomban és Ipolyszögnél is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz. Búcsúzunk, köszönjük szépen a mai napot. Kedves hallgatók, ennyi volt a 2528. startmenü. Szerintem egész jó hétfünk volt, mert hogy egy picit művelődtünk, kulturálódtunk, ugye itt a muzsikus tábor kapcsán Balassagyarmaton, és egy picit figyeltünk a körülöttünk lévő természetre, a fákra, beszélgettünk erről, ugye Boldog Gabriellával, a Bagolybükk csapatának a vezetőjével, úgyhogy igen, se a rosszabbat, én azt mondom.
1: Így van, így van. És nagyon jó üzenetet is hoztam.
0: Na, annak örülök.
1: A múlt tanulság a jövő lehetőség. Tanulság. Le kell vonni a következtetéseket.
0: Így van. Így
1: hogy
0: van.
1: Igenis oda kell figyelni a természetre.
0: Igen. Meg egymásra. Meg a természetre. Így meg van, úgy mindenki.
1: A legfontosabb. Igen. A béke és a szeretet. Na, mersz az is, hogy velünk maradjatok holnap is, 6 óra után jövünk.
0: Igen.
1: Most jönnek a hírek, aztán Renire szeretek egészen.
0: Bizony. Úgyhogy hát szerintem már nincs más mostan tényleg hátra, mint hogy óriási tapsot dobjunk nektek. És jövünk holnap. Szevasztok!
1: Szép napot, puszi, sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
2: Megéri hozzánk jönni.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Reklámot hallottak.
6: 10 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
7: A Dunabogdányi Tanuszoda medencéjének felújításáról döntött a település vezetése. A korábban észlelt vízszivárgást már elhárították, a több éves probléma ezzel megszűnt, azonban a medence teljes fólia cseréjéről döntött most az önkormányzat. A település vezetője hangsúlyozta, hogy ez azért lényeges most, mert úgy tűnik, hogy további szivárgás lehetséges, ami a felújítással elhárítható. Emellett más gépészeti beavatkozásokra is elkülönítenek pénzt. Várakozásuk szerint hosszú időre megnyugtató működésű lehet a tanuszoda a komplex munka elvégzése után. A renoválásra 3 árajánlatot vizsgált meg a döntéshozó grémium. A Savini Komplex Kft. Alig több mint 14 milliós javaslatát fogadták el, amely a legolcsóbb volt a benyújtottak között. A polgármester közölte, a költségeket a magyar kormány állja, és ehhez kapcsolódó támogatási szerződést még a kormányváltás előtt írták alá. Ritságon egy mesterséges intelligenciával készült képpel is álhírrel riogatják a városlakókat, amely szerint a városban több fát hamarosan kivágnak. Mezőfi Zoltán polgármester úgy reagált, hogy ez álhír. Az ábrázolt állapotnak nincs köze a valósághoz. Azonban vasárnap délután az A Hang nevű baloldali politikai szervezet egy másik képet tett közzé egy internetes fórumon, amely kapcsán a város és a Domál Market Kft. Között kötött buzótirtási szerződésre hivatkoznak, hozzátéve, hogy nemrégiben egészséges fákat vágtak ki a futópályánál. Az A Hang nem közölte egyértelműen a megnevezett cég és a vélt fakivágás közötti kapcsolatot, de ellenőrizni kívánják az önkormányzat és a társaság között kötött kontraktust. A Balatonfelvidéken nyaral Vác polgármestere. Matkovics Ilona pihenése idején is tájékoztatja a várost arról, hogy mit tapasztal. Internetes fórumán arról számolt be, hogy a Jókai villából néz le Balatonfüredre, a városról pedig Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke jut eszébe, aki az Anna Bál szépe is volt. A váci polgármester részletesen közölte azt is, hogy jobbnál jobb kávézókba jár, és hogy összefutott az általa nagyra tartott Gulyás Mártonnal is. Kiemelte, nem szokása ismert embereket megszólítani, de ezúttal odament Gulyáshoz és kezet rázott vele. Hozzátette, esténként arról beszélget ismerőseivel, hogy bajban van az ország. Ezt pedig Vácon is látják, ezért a jövőben tovább csökkentik a város költségét. Az Alai Nimrúd vadásztársaság vadkamerája szokatlan felvételt rögzített. A lencsevére kapott vaddisznók között olyan egyedek is feltűntek, amelyek bundája a megszokottól élesen eltér. A fehér alapon fekete foldos állatokat a vadászok babos malacnak nevezik, és bár első ránézésre háztáji sertésnek tűnhetnek, valójában vad, genetikailag magyarázható jelenségről van szó. A vadásztársaság közösségi oldalán megosztott felvételhez fűzött magyarázata szerint a régi vadász nemzedék tapasztalat az, hogy régen háziasított sertések keveredtek a vadállománnyal, és ez a genetikai jegy időnként ma is előbukkan. A jelenség gyökerei 40-50 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor egyes erdőkben házi sertéseket engedtek szabadon makkoltatni. Ekkor kereszteződhettek a vaddisznó populációval. Több mint 200 ezer embert kényszerítettek a hatóságok lakóhelyük vagy nyaralóhelyük elhagyására Franciaország délnyugati részén a harmadik napja tomboló erdőtüzek miatt, közölte a belügyminiszter. Vasárnapra virradúra a prefektúra újabb 55 ezer lakos kitelepítését rendelte el a Bordeaux környéki településeken, miután a tűz az esti órákban ismét fellángolt. Szerda este óta mintegy 167 ezer embert kértek meg a térségben, hogy hagyja el otthonát vagy nyaralóhelyét. Az elmúlt három napban több mint 32 000 hektár vált a tűz martalékává, ami több mint háromszoros a Párizs területének. Legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett Franciaország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján, amely világszerte híres borvidékéről. A tűz Bordeaux városát is veszélyezteti.
5: Melegben hideg, hidegben meleg.
3: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
5: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
7: Változékony idő és kissé mérséklődő meleg jellemzi a hétfőt. Napközben többször felhő átvonulásokra kell készülni, és rövid ideig tartó záporok is jöhetnek. A csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul. Eső idején néhány fokkal hűvösebb is lehet.
3: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
6: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
5: Közlekedés.
7: Ma napközben a kettes úton Borsos-Berényben, valamint Szendehelyen a temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell készülni a 22-es úton Őrhalomban és Ipolyszögnél is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
8: Kellemes napot kívánok mindenkinek. Rédei Reni a mikrofonnál. Ez a kirakat egészen délután 4 óráig várom önöket jobbnál jobb slágerekkel. Egy kis brit elektronikus csemegével kezdünk. Mint Royal Show Me című dala a 2000-es évek elejének könnyed, grúvos elektronikus világát idézi meg. A duo a funky, a big beat és a popos elektronika ötvözésével vált ismerté, zenéikben pedig mindig fontos szerepet kaptak a játékos dallamok és a jókedvű hangulat. Jöjjön most a kirakatban a Megafonban Mint Royal és a Show Me.

palacsinta a mai receptrovatban. Tej és tojás nélkül készül, nézzük a hozzávalókat. 25 deka liszt, 5 deci növényi tej, 2,5 deci szénsavas ásványvíz, 2 evőkanál étkezési keményítő, 2 evőkanál cukor, 2 evőkanál olaj és egy csipet só. A lisztet egy tálban keverjük el a keményítővel, a cukorral és a sóval. Öntsük fel előbb az olajjal és a növényi tejjel, keverjük csomómentesre, majd higítsuk annyi szénsavas vízzel, hogy palacsintatészta állagú masszát kapjunk. Tegyük a hűtőbe pihenni legalább 2 órát, hogy összeálljon, ezután a szokott módon, serpenyőben, kevés olajon süssük ki a palacsintákat. Tálalhatjuk édesen vagy sósan is. Ha pedig cukrot sem szeretnének fogyasztani, akkor természetes édesítőt ajánlok helyettet. Ez volt a vegán palacsinta receptje. Jó étvágyat kívánok hozzá!

Kedves Olgát, Liliánát, Bertoldok Isten éltesse Önöket, és sok boldogságot kívánok a születésnaposoknak. Nézzük, hogy mit jelentenek a nevek. Az Olga germán orosz eredetű, a Helga orosz formájából származik, egészséges, boldog a jelentése. Angol-latin eredetű név a Liliana, jelentése Lilium. A Bertold germán eredetű, elemeinek jelentése fényes, híres, uralkodó.

kirakat a műsor, amiben minden benne van. Rédei Reni a mikrofonnál. Ha még nem döntötték el, hogy hol ebédeljenek ma, akkor érdemes felkeresni a Széchenyi Bársony vendéglőt, vagy a Balassa Gyarmati Svejk vendéglőt. Mindenkit várnak sok szeretettel és sok-sok finomsággal. Most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: Hamarosan indul egy újabb búra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
7: Nem vagy normális.
6: Ez az egész egyfajta újjászületés.
5: Pókember, vadonatúj nap a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
8: Az Alai Nimrúd vadásztársaság vadkamerája szokatlan felvételt rögzített. A lencsevére kapott vaddisznók között olyan egyetek is feltűntek, amelyek bundája a megszokottól élesen eltér. A fehér alapon fekete foldos állatokat a vadászok babos malacnak nevezik, és bár első ránézésre háztáji sertésnek tűnhetnek, valójában vad, genetikailag magyarázható jelenségről van szó. A vadásztársaság közösségi oldalán megosztott felvételhez fűzött magyarázata szerint a régi vadász nemzedék tapasztalat az, hogy régen háziasított sertések keveredtek a vadállománnyal, és ez a genetikai jegy időnként ma is előbukkan. A jelenség gyökerei 40-50 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor egyes erdőkben házi sertéseket engedtek szabadon makkoltatni. Ekkor kereszteződhettek a vaddisznó populációval. Lezuhant egy pécsi gyermekotthon tetejéről egy 14 éves kislány, tudta meg egy olvasótól a Telex. Az eset még 2 héttel ezelőtt történt. 2 hete szombaton több mint 10 napig tartó engedély nélküli távollét után a pécsi rendőrkapitányság munkatársai szállították vissza a gyermekotthonba a kislányt. A gyerek az éjszakai elhelyezésre kialakított helyiségbe ment, majd az azzal egy légtérben lévő konyha tetőablakának biztonsági láncait rögzítő csavarokat eltávolítva kimászott a tetőablakon, majd onnan lezuhant. Gálné dr. Babinec Erzsébet, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranyavár megyei kirendeltségének igazgatója szerint egy ilyen súlyos baleset megrázó minden más érintett számára is. Legyen az a közvetlen gondozó, az otthonban lakó többi gyerek, az egész munkatársi közösség vagy a fenntartó. Újabb döntő szakaszába lépett a szlovákiai Mohy atomerőmű 4-es blokkjának üzembe helyezése. A szakemberek sikeresen befejezték a reaktor szerelését és hermetikus lezárását, így az új atomenergetikai létesítmény hamarosan a fizikai indítás következő szakaszába léphet. A tervek szerint az új egység már 2026 nyarának végén megkezdheti az első villamos energiatermelést. A 6,7 milliárd eurós Mohy projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastruktúrális beruházása. Az üzembehelyezés után Szlovákia a villamos energiája 77,5%-át atomerőművekben fogja előállítani, és ezzel megelőzheti a világ első Franciaországot. Orosz drón lehetett. Újabb, immár a harmadik az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő egyik F-16-os harci repülőgépe a Fekete-tenger fölött, Sulina térségében. A román védelmi minisztérium közleménye szerint a Románia felé közeledő drónt tegnap délelőtt lőtte le a légierő F-16-os harci repülőgépe 12 kilométerre északkeletre Sulina városától, amint a célpont átlépte a román parti vizek határát. A pénteken és szombaton lelőtt drón után a mostani már a harmadik volt, amelyet az utóbbi 48 órában lelőttek Románia légterében.
3: Időjárás.
8: Változékony idő és kissé mérséklődő meleg jellemzi a hétfőt. Napközben többször felhő elvonulásokra kell készülni, és rövid ideig tartó záporok is jöhetnek. A csúcs hőmérséklet 30 fok körül alakul. Eső idején néhány fokkal hűvösebb is lehet.
2: Közlekedés.
8: Ma napközben a kettes úton Borsos-Berényben, valamint Szendehelyen a temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell készülni a 22-es úton Őrhalomban és Ipolyszögnél is.
1: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
7: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, Rédei Reni a mikrofonnál, ez a kirakat, Megafon, minden idők legnagyobb slágereivel, nyári hangulat, ezúttal egy kedvenccel, egy hazai kedvenccel, Well Hello Hyper Summer című dala, a zenekar könnyed, életigenlő világát hozza, napsütés, szabadság és gondtalan pillanatok hangulata egy modern, popos, hip-hopos köntösben, Fluor Tomi és Diaz formációja az elmúlt évek egyik legsikeresebb hazai produkciójává vált, dalaik rendszeresen a fesztiválok kedvencei. Jöjjön most át a Well Hello és a Hyper Summer itt a Megafonban.

vajon milyen nap vár önökre, már is kiderül, jön a horoszkóp rovata kirakatban, kezdjük a kossal. A mai napon végre nyugalomra találhat, eddig rengeteg volt a munkája, és talán nehezére esik kizökkenni belőle. Ez sajnos annál is inkább a nehezére eshet, mivel valaki nagyon felkeltette a figyelmét. Kedves Bika, ön mindig nagy hangsúlyt fektetett a hagyománytiszteletre. A mai napon azonban azzal a szomorú ténnyel szembesülhet, hogy ez bizony jobbára csak az ön szívügye a szerettei között. Kesergés helyett inkább gondoljon arra, ezek szerint ön nem véletlenül csöppent ide, éppen ebbe a családba. Kedves ikrek, uralkodó bolygója a Vénusszal áll együtt ma. Ráadásul a még annál is lágyabb szívű Neptunusszal is kapcsolódik, a játékosság és az ötletesség egyaránt jellemezhetik önt a mai napon. Kedves rák, nincs ma könnyű dolga, de ha mégis képes rá és könnyedén veszi a nehézségeket, azaz nem mutatja ki az aggódását vagy az idegességét, akkor mégiscsak simává teheti a dolgok folyását. Ami az oroszlánt illeti, ma már nem is csodálkozik azon, hogy semmi sem alakul úgy, ahogy azt eltervezte, hanem sokkal jobban. Kedves szűz, örömét leli a mai napjában, még akkor sem mérgelődik, ha kellemetlen látogatója akad. Ne csodálkozzon azon, ha felkelti a kedvese gyanakvását. Hamarosan folytatjuk a mérleggel, előtte pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

folytatjuk tovább a napi horoszkóp rovatot a mérleggel a kirakatban. Vajon milyen nap vár rá? Bár mindenki odáig van öntől otthon és a barátai között is, a mai napon mégis fájó kritikát kaphat, méghozzá éppen onnan, ahonnan a legkevésbé várta volna ezt a kedvese részéről. Kedves Skorpió, mostanában sokat gondolkodik a pénzügyek felől. A jó megoldás, az igazán hatékony pénzügyi manőver azonban egyelőre még várat magára. Nem is szabad elkapkodnia az ilyen irányú döntéseit. Nagyon szerencsés csillagállás köszönt ma a nyilas szülöttre. Kiegészítő jegyében kapcsolódik a Jupiter és a Merkur, amely már önmagában is kedvező a szerelmeseknek. A boldogító érzést még fokozza is a Jupiter hatás. Kedves Bak, ne kapkodjon! Egyelőre be kell érnie azzal, hogy csak kis lépésekkel halad a céljai felé, pontosan úgy, mint ahogyan a macska kerülgeti a forrókását, de éppen ezért lesz módja arra, hogy a becserkészendő célt minden oldaláról és alaposan meg is tudja figyelni. Kedves vízöntő, a szokásosnál is szeszélyesebbnek mutatkozhat a mai napon. Senki sem tud kiigazodni a viselkedésén, de ön talán éppen ezt akarja, alaposan összezavarni mindenkit. Végül pedig a halak, jobban tenné, ha nem kapkodna annyira ma. A munkája mostanában úgyis akadályokkal van tele, de nincs is miért sietnie. Talán ma ünnepelni valója is van. Ez volt a mai horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a slágerek.

0: Hírakat, a műsor, amiben minden benne van. Réde Irene a mikrofonnál. Ha még nem döntötték el, hogy hol ebédeljenek ma, akkor érdemes felkeresni a Széchenyi Bársony vendéglőt, vagy a Balassagyarmati Svejk vendéglőt. Mindenkit várnak sok szeretettel és sok-sok finomsággal. Most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.
1: Not even thinking twice, everything's frozen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
2: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
4: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
2: Horizontablak.hu.
5: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Dél van.
1: Itt a Megafon.
6: A Megafon hírei következnek 2026. július 27-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
6: Elloptam a roma önkormányzat pénzét, de nem tudom hogyan. A Nógrád vármegyei Becske falu vezetője szerint ez a vád ellene, amiért nyugtalanság van a településen. Egész júliusban attól hangos a cserháti kisfalu, hogy az új kisebbségi önkormányzati vezető szerint a Gulcs Pál meglopta a roma kasszát, azonban erre eddig semmilyen bizonyítékot nem terjesztett elő. A polgármester ellen a Tiszapárt által használt tisztító tűz fogalommal fenyegetőzik a kisebbségi önkormányzat elnöke, de valójában semmilyen ügyről nincs szó. Ezt a falu első embere nyilatkozta a Megafonnak. A Gulcs Pál elmondta, az ellene szóló vád megfejtése könnyű feladat lesz, mert neki hivatalból nincs köze a kisebbségi önkormányzat költségvetéséhez és a számlájához. Az elkülönített kasszát a roma elnök és a jegyző hitelesíti, ezért még nem tisztázott, hogy mit akarnak tőle, csak a hangulatkeltés kezdődött el minden érdemi kritika nélkül. A Gulcs Pál azt üzente, nem fél. A Gulcs Pált Becske polgármesterét hallják.
7: Most éppen pont az a bajuk nekik, hogy én elloptam a roma önkormányzat pénzét, amit nem tudom, hogy loptam el, mert egyszerű, ugye törvény szerint én nem is vagyok jogosult hozzá. Kettő, nem én veszem föl jegyző aláírásával, roma elnök aláírásával. Tehát most bejött egy úgy mondom neked 24 októberében egy roma elnök, ugye váltás volt, és ugye ez jelenget minden héten, hol egyik bíróság, hol a másik, hol ide, hol oda, megszoktam, nincs nekem ezzel bajom, aztán jártassa a pofáját, érted? Tehát nyilvánvalóan, hogyha én nekem valakivel bajom van, akkor elmegyek, ha tudom azt, hogy az lopott, csalt, hazudott vagy gyilkolt, elmegyek a rendőrségre, megteszem a feljelentést, az pont, aki meg a tisztító tűzzel fenyeget a Tiszapárt részéről, most az meg azt hiszi, hogy lehet engem fenyegetni, csak ez már most már hetedik éve megy, csak én azt mondom neked, hogyha én valakit fenyegetek, és az törvénytelenséget követett el, akkor azt már elvitték, lecsukták, fejreállították, lelőtték, mindent csináltak vele. Tehát én még mindig itt vagyok, ami azt jelenti, hogy valószínűleg valamit jó csinálok.
6: A Dunabogdányi Tanuszoda medencéjének felújításáról döntött a település vezetése. A korábban észlelt vízszivárgást már elhárították, a több éves probléma ezzel megszűnt, azonban a medence teljes fúlia cseréjéről döntött most az önkormányzat. A település vezetője hangsúlyozta, hogy ez azért lényeges most, mert úgy tűnik, hogy további szivárgás lehetséges, ami a felújítással elhárítható. Emellett más gépészeti beavatkozásokra is elkülönítenek pénzt. Várakozásuk szerint hosszú időre megnyugtató működésű lehet a tanuszoda komplex munka elvégzése után. A renoválásra három árajánlatot vizsgált meg a döntéshozó grémium. A Szabini Komplex Kft. Alig több mint 14 milliós javaslatát fogadták el, amely a legolcsóbb volt a benyújtottak között. A polgármester közölte, a költségeket a magyar kormány állja, és ehhez kapcsolódó támogatási szerződést még a kormányváltás előtt írták alá. Liebhardt Andrást, Duna Bogdány polgármesterét hallják.
8: Nagyon jó hír, hogy ezt még sikerült a kormányváltás előtt tulajdonképpen erre már megérkezett a támogatói okirat, úgyhogy nem kell várnunk, mint mondjuk most a Magyar Program esetében, hogy mi lesz, hogy lesz-e, mi lesz, vagy befogadják-e egyáltalán a döntést. ezeket a pályázatokat, hanem ez egy támogatói jogirat, ez megerősítette, át is utalták a számlánk, úgyhogy ez arra vár, hogy megvalósítsuk, és azt gondolom, ez egy nagy lépés az úszoda életében. Tudom, hogy nem látványos, mert ezt annyira nem látszik felülről, de a gépház szempontjából ez egy alapvető fontosságú beavatkozás lesz, és azzal együtt, hogy kijavítást nyer a szivárgás a medence fenéknél, az új fóliázással tulajdonképpen pont most már kéne fóliát cserélnünk egy-két éven belül, úgyhogy egy újabb etapra akkor ezt megoldást nyer.
6: A Tisza párti kormány minden idők legnagyobb vasútfejlesztése nem érinti Balassagyarmatot és környékét. Konkrét terv csak Salgótarján és 60 városai között készült. Erről ír a Köztér Média. Vitézi Dávid, a Tisza párti kormány közlekedési és beruházási minisztere másfél órás bemutatón ismertette. 3500 milliárd forint értékű, soha nem látott beruházást irányoztak elő. Vitézi szerint megengedhetetlen, hogy Salgótarjánba BZ motorvonatok járjanak, ezért a hatalmas összegű programban mindenképpen támogatják azok cseréjét elektromos meghajtásúakra. A beszámoló szerint Nógrádban nincs más fejlesztendő vasútvonal e program keretében. A további tervezésre 2030 után kerülhet sor. Győri János balassagyarmati független önkormányzati képviselő a hírkapcsán közzétett internetes közleményében azt írta, a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonal újraindításán való rágódás helyett sokkal fontosabb lenne az M2 autóút fejlesztése. Ritságon egy mesterséges intelligenciával készült képpel is álhírrel riogatják a városlakókat, amely szerint a városban több fát hamarosan kivágnak. Mezőfi Zoltán polgármester úgy reagált, hogy ez álhír, az ábrázolt állapotnak nincs köze a valósághoz. Azonban vasárnap délután az A Hang nevű baloldali politikai szervezet egy másik képet tett közzé egy internetes fórumon, amely kapcsán a város és a Domál Market Kft. Között kötött buzótirtási szerződésre hivatkoznak, hozzátéve, hogy nemrégiben egészséges fákat vágtak ki a futópályánál. Az A Hang nem közölte egyértelműen a megnevezett cég és a vélt fakivágás közötti kapcsolatot, de ellenőrizni kívánják az önkormányzat és a társaság között kötött kontraktust. A Balaton felvidéken nyaral Vác polgármestere. Matkovics Ilona pihenése idején is tájékoztatja a várost arról, hogy mit tapasztal. Internetes fórumán arról számolt be, hogy a Jókai villából néz le Balatonfüredre, a városról pedig Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke jut eszébe, aki az Anna bászépe is volt. A váci polgármester részletesen közölte azt is, hogy jobbnál jobb kávézókba jár, és hogy összefutott az általa nagyra tartott Gulyás Mártonnal is. Kiemelte, nem szokása ismert embereket megszólítani, de ezúttal odament Gulyáshoz és kezet rázott vele. Hozzátette, esténként arról beszélget ismerőseivel, hogy bajban van az ország. Ezt pedig Vácon is látják, ezért a jövőben tovább csökkentik a város költségét. Első NB3-as labdarúgó meccsén kikapott az újonc nógrádi csapat. A salgótarjáni SBTC a Gödöllő ellen játszott és 3-1-re vesztett. A tarjáni klub vezető edzője már előre megmondta, hogy nehezen fog indulni a bajnokság, mert nincs készen a játékos keret. Valamint, hogy a teljes játék év során csak arra összpontosítanak, hogy ne essenek ki az NB3-ból.
2: Időjárás.
6: Változékony idő és kissé mérséklődő meleg jellemzi a hétfőt. Napközben többször felhő átvonulásokra kell készülni, és rövid ideig tartó záporok is jöhetnek. A csúcs hőmérséklet 30 fok körül alakul. Eső idején néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: Közlekedés.
6: Ma napközben a kettes úton Borsos-Berényben, valamint Szendehelyen a temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell készülni a 22-es úton Őrhalomban és Ipolyszögnél is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
0: Nagyon szól.
9: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Indul egy újabb óra, programajánlóval kezdünk. Ha mindig is szeretted volna megmutatni a hangodat egy igazi szakmai zsűri előtt, akkor itt a lehetőség. Első alkalommal rendezik meg a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyt, amelynek Széchenyi ad otthont augusztus 15-én. Ez a tehetségkutató egy kicsit más, mint a megszokott televíziós showműsorok. Itt nem a látvány, nem a díszletek és nem a show elemek számítanak, hallanak, hanem kizárólag az énekhang, a zenei felkészültség és az előadói tehetség. A szervezők célja, hogy újra rangot adjanak azoknak a szakmai versenyeknek, ahol valóban a teljesítmény kerül a középpontba. A versenyre szinte bárki jelentkezhet, hiszen a legfiatalabbaktól egészen a szépkorú énekesekig minden korosztály előtt nyitva áll a lehetőség. Pop, rock, jazz, musical és operett kategóriákban is várják a jelentkezőket. A döntőbe egy előzetes videós válogatáson keresztül lehet bekerülni, ezért még most is van idő elkészíteni és beküldeni a produkciót. Fontos, hogy a jelentkezési határidő július 31-e, péntek éjfél. Így aki szeretné kipróbálni magát egy országos szakmai megmérettetésen, ne halogassa a nevezést. A szervezők azt szeretnék, hogy a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekverseny hagyományá váljon, és évről évre lehetőséget biztosítson az új énekes tehetségek bemutatkozására. Ha úgy érzed, hogy a színpadon a helyed, vagy ismersz valakit, akinek ott lenne a helye, akkor ne maradj le. Jelentkezz a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, és mutasd meg, mire vagy képes Széchenyben.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Kedves Olgák, Liliának, Bertoldok is tanítása önöket, és sok boldogságot kívánok a születésnaposoknak. Nézzük, hogy mit jelentenek a nevek. Az Olga germán orosz eredetű, a Helga orosz formájából származik, egészséges, boldog a jelentése. Angol-latin eredetű név a Liliana, jelentése Lilium. A Bertold germán eredetű elemeinek jelentése fényes, híres, uralkodó.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Filmajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban, hogyha egy megrendítő, igaz történeten alapuló filmet keresnek, amely egyszerre szól a túlélésről, az emberi kitartásról és a művészet erejéről, ajánlom a Zongorista című alkotást. A filmet Roman Polanski rendezte, főszerepében pedig a kiváló Adrien Brody látható. A történet a lengyel zsidó zongora művész Vladislav Spilman valós emlékirata alapján készült, és a II. Világháború idején megszállt Varsóban játszódik. Adrien Brody pályafutása egyik legemlékezetesebb teljesítményét nyújtja ebben a szerepben, amelyért elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat. A film emellett a legjobb rendezés és a legjobb adaptált forgatókönyv Oscar-díját is megkapta. A Zongorista nem csupán háborús dráma, hanem mélyen emberi történet a reményről, a méltóságról és a zene erejéről. Egyszer érdemes mindenkinek megnézni. Ez tehát Adrien Brodyval a Zongorista.

0: sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban, ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod?

0: Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
9: Nem vagy normális.
8: Ez az egész egyfajta újjászületés.
10: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
11: Reklámot hallottak.
12: 13 óra van.
11: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Molnár Róbert.
14: Hírek.
13: A Tisza párti kormány minden idők legnagyobb vasútfejlesztése nem érinti Balassagyarmatot és környékét. Konkrét terv csak Salgótarján és 60 városai között készült. Erről ír a Köztér Média. Vitézi Dávid, a Tisza párti kormány közlekedési és beruházási minisztere másfél órás bemutatón ismertette. 3500 milliárd forint értékű, soha nem látott beruházást irányoztak elő. Vitézi szerint megengedhetetlen, hogy Salgótarjánba BZ motorvonatok járjanak, ezért a hatalmas összegű program mindenképpen támogatják azok cseréjét elektromos meghajtásúakra. A beszámoló szerint Nógrádban nincs más fejlesztendő vasútvonal e program keretében. A további tervezésre 2030 után kerülhet sor. Győri János balassagyarmati független önkormányzati képviselő a hírkapcsán közzétett internetes közleményében azt írta, a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonal újraindításán való rágódás helyett sokkal fontosabb lenne az M2 autóút fejlesztése. Első NB3-as labdarúgó meccsén kikapott az újonc nógrádi csapat. A salgótarjáni SBTC a Gödöllő ellen játszott és 3-1-re vesztett. A tarjáni klub vezető edzője már előre megmondta, hogy nehezen fog indulni a bajnokság, mert nincs készen a játékos keret. Valamint, hogy a teljes játék év során csak arra összpontosítanak, hogy ne essenek ki az NB3-ból. Lezuhant egy pécsi gyermekotthon tetejéről egy 14 éves kislány, tudta meg egy olvasótól a Telex. Az eset még 2 héttel ezelőtt történt. 2 hete szombaton több mint 10 napig tartó engedély nélküli távollét után a pécsi rendőrkapitányság munkatársai szállították vissza a gyermekotthonba a kislányt. A gyerek az éjszakai elhelyezésre kialakított helyiségbe ment, majd az azzal egy légtérben lévő konyha tetőablakának biztonsági láncait rögzítő csavarokat eltávolítva kimászott a tetőablakon, majd onnan lezuhant. Dr. Babinec Erzsébet, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranyavár megyei kirendeltségének igazgatója szerint egy ilyen súlyos baleset megrázó minden más érintett számára is. Legyen az a közvetlen gondozó, az otthonban lakó többi gyerek, az egész munkatársi közösség vagy a fenntartó. Felmentették pénteken tisztségéből a Nemzetközi Büntetőbíróság szexuális visszaéléssel gyanúsított főügyészét, Karim Khant, közölték diplomáciai források New Yorkban. A tájékoztatás szerint a tagállamok 125 tagú közgyűlésén mintegy 80 tag szavazta meg. A június 9-én már felfüggesztett brit jogász végleges menesztését hivatalából. A brit jogászt 2024-ben egy közeli munkatársa vádolta meg azzal, hogy hosszabb időn keresztül zaklatta, illetve beleegyezése nélküli szexuális cselekményekre kényszerítette. Khan minden vádat visszautasít. Orosz drón lehetett. Újabb, immár a harmadik az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő egyik F-16-os harci repülőgépe a Fekete-tenger fölött, Sulina térségében. A román védelmi minisztérium közleménye szerint a Románia felé közeledő drónt tegnap délelőtt lőtte le a légierő F-16-os harci repülőgépe 12 kilométerre északkeletre Sulina városától, amint a célpont átlépte a román parti vizek határát. A pénteken és szombaton lelőtt drón után a most mostani már a harmadik volt, amelyet az utóbbi 48 órában lelőttek Románia légterében. Macy Gray Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző Magyarországon koncertezik ősszel. A rekettes hangjáról ismert R&B soul énekes az 1999-ben megjelent On How Life Is című albumával vált világhírűvé. Az I Try című dalért 2000-ben Grammy-díjat kapott, lemezeiből világszerte több mint 25 millió példány fogyott.
9: Időjárás.
13: Változékony idő és kissé mérséklődő meleg jellemzi a hétfőt. Napközben többször felhő átvonulásokra kell készülni, és rövid ideig tartó záporok is jöhetnek. A csúcs hőmérséklet 30 fok körül alakul. Eső idején néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
12: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
14: Közlekedés.
13: Ma napközben a kettes úton Borsos-Berényben, valamint Szendehelyen a temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell készülni a 22-es úton Őrhalomban és Ipolyszögnél is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
16: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
15: Nagyon szól.
17: Egy rap legendával nyitjuk az újabb órát, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Rédei Reni a mikrofonnál. Eminem Houdini című dala 2024-ben jelent meg, és a rapper visszatérésének egyik nagy figyelmet kapott száma lett. A cím a legendás szabaduló művészre, Harry Houdinire utal, Eminem pedig a dalban saját karrierjére, múltjára és a rap világban elfoglalt helyére reflektál jellegzetes, szókimondó stílusában. A dal hangzásában és klipjében is erősen épít a 90-es évek és a 2000-es évek elejének Eminem világára. Jöjjön most tehát Eminem és a Houdini itt a Megafonban.

Ne agyald túl, Nick Trenton könyvét hozom a mai könyvajánló rovatba, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Módszerek a stressz csökkentésére, a negatív gondolatok elengedésére és a jelenre való gondolkodásra. A túlgondolás, vagy ismertebb nevén agyalás korunk egyik legfertőzőbb járvány, amely számos pszichoszomatikus fizikai tünet forrása. Azonban léteznek jól bevált megoldások és módszerek a stressz és a romboló hatások megszüntetéséhez, ha minőségi és nyugodt életet szeretnénk élni. Nick Trenton Ne agyald túl című könyvével segít megtalálni a kiutat a szorongás és a stressz okozta zsákutcából. A szerző részletes, hatékony és bevált technikákat ismertet, melyek segítenek áthúzalozni az agyunkat, irányítani a gondolatainkat, megtalálni a fókuszt és megváltoztatni a mentális szokásainkat. A könyvben hatékony módszereket vázolt el a szerző, például a kognitív viselkedés terápiát, a progresszív izomlazítást, az autogén tréninget, illetve az irányított imaginációt és vizualizációt. Érdemes beszerezni Nick Trentontól a Ne agyald túl című könyvet. This is why I can't have nice things, 'cause I break 'em, but I'll take 'em for granted. Yeah. The second I tell you how I feel, I get anxious.

Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Balassagyarmaton, a Madács moziban hamarosan megnézhetik a Pókember vadonatúj nap című filmet. A legújabb Pókember filmet 4 év telt el, a Lincs hazaút végén Pókember a magányt választotta. Önként a világ érdekében kitörölte magát az emberek emlékezetéből, és ezzel lemondott a szerelméről, meg a jó barátjáról is. Magányos felnőtt életet élt. New York már nem ismeri a nevét, csak élvezi áldásos működését, hiszen ő folytatja a bűnüldözését, és már nincs semmi más dolga. Főállású pókember lett. Mégis egyre többször van rá szükség, a ránehezedő nyomás különös változásokat indít be a testében, és végül odáig fajul, hogy már a létezését fenyegeti. Éppen akkor, amikor egészen újfajta bűncselekmények kezdenek terjedni a városban, és neki élete legnagyobb kihívásával kellene szembenéznie. Mark Ruffalo, Tom Holland és Zendaya, Pókember vadonatúj nap hamarosan a Madách moziban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Érdemes velem tartani egészen délután 4 óráig, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
6: Az Alai Nimrúd vadásztársaság vadkamerája szokatlan felvételt rögzített. A lencsevére kapott vaddisznók között olyan egyetek is feltűntek, amelyek bundája a megszokottól élesen eltér. A fehér alapon fekete foldos állatokat a vadászok babos malacnak nevezik, és bár első ránézésre háztáji sertésnek tűnhetnek, valójában vad, genetikailag magyarázható jelenségről van szó. A vadásztársaság közösségi oldalán megosztott felvételhez fűzött magyarázata szerint a régi vadász nemzedék tapasztalat az, hogy régen háziasított sertések keveredtek a vadállománnyal, és ez a genetikai jegy időnként ma is előbukkan. A jelenség gyökerei 40-50 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor egyes erdőkben házi sertéseket engedtek szabadon makkoltatni. Ekkor kereszteződhettek a vaddisznó populációval. Lezuhant egy pécsi gyermekotthon tetejéről egy 14 éves kislány, tudta meg egy olvasótól a Telex. Az eset még 2 héttel ezelőtt történt. 2 hete szombaton több mint 10 napig tartó engedély nélküli távollét után a pécsi rendőrkapitányság munkatársai szállították vissza a gyermekotthonba a kislányt. A gyerek az éjszakai elhelyezésre kialakított helyiségbe ment, majd az azzal egy légtérben lévő konyha tetőablakának biztonsági láncait rögzítő csavarokat eltávolítva kimászott a tetőablakon, majd onnan lezuhant. Dr. Babinec Erzsébet, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranyavár megyei kirendeltségének igazgatója szerint egy ilyen súlyos baleset megrázó minden más érintett számára is. Legyen az a közvetlen gondozó, az otthonban lakó többi gyerek, az egész munkatársi közösség vagy a fenntartó. Újabb döntő szakaszába lépett a szlovákiai Mohi atomerőmű 4-es blokkjának üzembe helyezése. A szakemberek sikeresen befejezték a reaktor szerelését és hermetikus lezárását, így az új atomenergetikai létesítmény hamarosan a fizikai indítás következő szakaszába léphet. A tervek szerint az új egység már 2026 nyarának végén megkezdheti az első villamos energiatermelést. A 6,7 milliárd eurós Mohi projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastruktúrális beruházása. Az üzembehelyezés után Szlovákia a villamos energiája 77,5%-át atomerőművekben fogja előállítani, és ezzel megelőzheti a világ első Franciaországot. Orosz drón lehetett. Újabb, immár a 3. az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő egyik F-16-os harci repülőgépe a Fekete-tenger fölött, Sulina térségében. A román védelmi minisztérium közleménye szerint a Románia felé közeledő drónt tegnap délelőtt lőtte le a légierő F-16-os harci repülőgépe 12 kilométerre északkeletre Sulina városától, amint a célpont átlépte a román parti vizek határát. A pénteken és szombaton lelőtt drón után a mostani már a 3. volt, amelyet az utóbbi 48 órában lelőttek Románia légterében.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
4: Időjárás.
7: Időjárás.
6: Változékony idő és kissé mérséklődő meleg jellemzi a hétfőt. Napközben többször felhő átvonulásokra kell készülni, és rövid ideig tartó záporok is jöhetnek. A csúcs hőmérséklet 30 fok körül alakul. Eső idején néhány fokkal hűvösebb is lehet.
7: Közlekedés.
6: Ma napközben a kettes úton Borsos-Berényben, valamint Szendehelyen a temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell készülni a 22-es úton Őrhalomban és Ipolyszögnél is.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Indul egy újabb óra, a programajánlóval kezdünk. Ha mindig is szeretted volna megmutatni a hangodat egy igazi szakmai zsűri előtt, akkor itt a lehetőség. Első alkalommal rendezik meg a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyt, amelynek Széchenyi ad otthont augusztus 15-én. Ez a tehetségkutató egy kicsit más, mint a megszokott televíziós showműsorok. Itt nem a látvány, nem a díszletek és nem a show elemek számítanak, hanem kizárólag az énekhang, a zenei felkészültség és az előadói tehetség. A szervezők célja, hogy újra rangot adjanak azoknak a szakmai versenyeknek, ahol valóban a teljesítmény kerül a középpontba. A versenyre szinte bárki jelentkezhet, hiszen a legfiatalabbaktól egészen a szépkorú énekesekig minden korosztály előtt nyitva áll a lehetőség. Pop, rock, jazz, musical és operett kategóriákban is várják a jelentkezőket. A döntőbe egy előzetes videós válogatáson keresztül lehet bekerülni, ezért még most is van idő elkészíteni és beküldeni a produkciót. Fontos, hogy a jelentkezési határidő július 31-e, péntek éjfél. Így aki szeretné kipróbálni magát egy országos szakmai megmérettetésen, ne halogassa a nevezést. A szervezők azt szeretnék, hogy a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekverseny hagyományá váljon, és évről évre lehetőséget biztosítson az új énekes tehetségek bemutatkozására. Ha úgy érzed, hogy a színpadon a helyed, vagy ismersz valakit, akinek ott lenne a helye, akkor ne maradj le. Jelentkezz a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, és mutasd meg, mire vagy képes Széchenyben.

0: Megafon. Nagyot szól.
1: Ez a kép kicsit hasonlít rád, mielőtt alfában hagytad a romantikát, mielőtt törölni kezdted, sejtről sejtre a tested.

0: hét.
1: Életmódrovat a kirakatban az inzulin rezisztenciáról ma már egyre többet hallunk, és vele együtt egy különös nevű anyagról is, ez a mioinozitol. Érdekesség, hogy az inozitolt sokáig vitaminnak hitték, ezért B8 vitaminnak nevezték. Később azonban kiderült, hogy nem valódi vitamin, hanem úgynevezett pszödovitamin. Ez azt jelenti, hogy fontos szerepet tölt be a szervezet működésében, de a hiánya nem okoz klasszikus hiánybetegséget, és nincs meghatározott napi szükségletesen. Az inozitol természetesen is jelen van az étrendünkben, megtalálható például a teljes értékű gabonákban, a babfélékben, az olajos magvakban, a sárga dinnyében és a citrusfélékben. A probléma csak az, hogy viszonylag kis mennyiségben jutunk hozzá ezekből az élelmiszerekből. De miért is ennyire népszerű? Elsősorban azért, mert kutatások szerint javíthatja a sejtek inzulin érzékenységét. Magyarul segíthet abban, hogy a szervezet hatékonyabban használja fel az inzulint. Ez különösen fontos lehet inzulin rezisztencia esetén, amikor a sejtek kevésbé reagálnak erre a hormonra. Sokan számolnak be arról, hogy megfelelő étrend és mozgás mellett könnyebben tudják kordában tartani az étvágyukat, ritkábban tör rájuk a farkaséség és stabilabbnak érzik az energiaszintüket. Persze csodát nem kell várni tőle, az inzulin rezisztencia kezelésének alapja továbbra is az életmódváltás. Az inozitol inkább egy hasznos segítőtárs lehet ezen az úton. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy milyen egyéb előnyei lehetnek még, de előtte zenélünk.

inzulin rezisztencia és mioinozitol. Ez a mai témánk az Életmód rovatban, ez a Kirakat a műsor, amiben minden benne van. A kutatások szerint az inzulin érzékenység javításán túl más területen is kedvező hatásai lehetnek. Gyakran alkalmazzák például PCOS esetén, de vizsgálják szerepét menstruációs problémák, termékenységi nehézségek és a várandóság alatti vércukor szabályozás támogatásában is. Ami az inzulin rezisztenciával élők számára különösen érdekes lehet, az az, hogy a stabilabb vércukorszint gyakran együtt jár a kiegyensúlyozottabb közérzettel, kevesebb lehet az energiaingadozás, ritkábbak lehetnek a hirtelen éhségrohamok, és könnyebb lehet hosszú távon betartani az étrendi ajánlásokat. Az inozitolt emellett a hangulatra gyakorolt hatása miatt is kutatják. Egyes eredmények szerint szerepet játszhat az idegrendszer működésében, ezért az alvás minőség, a stressztűrés vagy a hangulat javulásával kapcsolatban is folynak vizsgálatok. A szakértők hangsúlyozzák viszont, hogy az inozitol nem helyettesíti a megfelelő étrendet, a rendszeres mozgást vagy az orvosi kezelést, de megfelelő életmód mellett értékes támogatást nyújthat azoknak, akik szeretnének tenni az anyagcseréjük és az egészségük javításáért. Ez volt a mai Életmód rovat, most pedig pörögnek tovább a slágerek.

0: nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagy

0: figyelj, nehogy hogy lehúzzanak.
1: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni.
0: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
3: Nem vagy normális.
2: Ez az egész egyfajta újjászületés.
4: Pókember, vadonatúj nap a mozikban.
5: Reklámot hallottak.
6: 15 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
7: Ma egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A kis benzinkutak azonnali importbeengedést és benzináremelést szeretnének. A kormány azt ígérte, ha baj lesz, beavatkoznak, és nem hagyják elszállni az árakat. De eddig még nem volt szó újabb hatósági árazásról. A Tiszapárt által ígért 480 forintos literárak egyelőre nincsenek napirenden. A csütörtöki kormányzati tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök hosszan beszélt a benzinárak kérdéséről. Mint mondta, Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban. Ezzel szemben a valóság az, hogy Romániában, Horvátországban és Szlovéniában is olcsóbban lehet tankolni, mint itthon. Az Alai Nimrúd vadásztársaság vadkamerája szokatlan felvételt rögzített. A lencsevére kapott vaddisznók között olyan egyedek is feltűntek, amelyek bundája a megszokottól élesen eltér. A fehér alapon fekete foltos állatokat a vadászok babos malacnak nevezik, és bár első ránézésre háztáji sertésnek tűnhetnek, valójában vad, genetikailag magyarázható jelenségről van szó. A vadásztársaság közösségi oldalán megosztott felvételhez fűzött magyarázata szerint a régi vadász nemzedék tapasztalat az, hogy régen háziasított sertések keveredtek a vadállománnyal, és ez a genetikai jegy időnként ma is előbukkan. A jelenség gyökerei 40-50 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor egyes erdőkben házi sertéseket engedtek szabadon makkoltatni. Ekkor kereszteződhettek a vaddisznó populációval. Az átalakítás alatt álló közmédia hírügynöksége nem adott információt az ügyvédkör köztársasági elnököt illető javaslatáról. Az MTI nem számolt be arról, hogy Bárándi Péter jelölik, aki korábban igazságügyi miniszter is volt. A kezdeményezésről ennek ellenére több magyar sajtótermék, például a hvg.hu és a 24.hu is beszámolt. A média egy nevű szakportál ezért kérdésekkel fordult a közmédiához, hogy megtudja, mi alapján részesült eltérő szerkesztői elbírálásban a két azonos napon nyilvánosságra került, és ugyanazon közjogi tisztség betöltését érintő kezdeményezés. Az MTI úgy reagált, hogy hozzájuk nem érkezett közlemény ennek kapcsán, azonban miután tudomásukra jutott Bárándi jelölése, annak ellenére sem hozták nyilvánosságra azt. Macy Gray Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző Magyarországon koncertezik ősszel. A rekettes hangjáról ismert R&B soul énekes az 1999-ben megjelent On How Life Is című albumával vált világhírűvé. Az I Try című dalért 2000-ben Grammy-díjat kapott, lemezeiből világszerte több mint 25 millió példány fogyott.
1: Időjárás.
7: Változékony idő és kissé mérséklődő meleg jellemzi a hétfőt. Napközben többször felhő átvonulásokra kell készülni, és rövid ideig tartó záporok is jöhetnek. A csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul. Eső idején néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
5: Közlekedés.
7: Ma napközben a kettes úton Borsos-Berényben, valamint Szendehelyen a temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell készülni a 22-es úton Őrhalomban és Ipolyszögnél is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsor
3: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
3: Nagyon szól.
8: Minden idők legnagyobb slágerei, ez a Megafon, már is szólnak tovább a jó kis dalok, egy igazi 80-as évekbeli popklasszikus következik. Óranyító slágerként Belgiumból Soul Sister The Way To Your Heart című dala 1988-ban jelent meg, és a formáció legnagyobb nemzetközi sikere lett. A fülbe mászó gitár téma, a soul hatású ének és a lendületes pop hangzás több országban is a sláger listák élére repítette a dalt. Érkezik tehát egy jó kis dallal a Soul Sister itt a Megafonban.

loves you. Napi nagyvilág rovatunkkal folytatjuk a kirakatot. A mini államok megdöbbentően régóta vannak jelen Európa és a világ életében. Senkinek nem ismeretlen a világ legkisebb hivatalosan is elismert állama, a katolikus egyház székhelye, teokratikus monarchia, amelynek feje a pápa, ez nem más, mint a Vatikán. Lakossága nagyjából 900 fő, akiknek nagy része olasz és egy jelentősebb hányat svájci. A svájci gárda adja a pápai állam védelmét a politikai függetlenség érdekében. Természetesen külön zászlóval és címerrel rendelkezik, rádiót és tévét is működtet. Aki azt hinné, hogy a Vatikánban csak férfiak laknak, az nagyon téved, ugyanis egy szerzetes nő és 31 világi hölgy is dolgozik itt úgy, hogy itt is lakik, így állampolgársággal rendelkezik. Ide tartozik még Róma területén több bazilika, palota, valamint a pápai nyaroló a maga 55 hektárjával. Hamarosan folytatjuk Andorrával, előtte zene.

Mini államok, folytatjuk tovább nagyvilágrovatunkat a kirakatban. Andorra, pontos nevén Andorrai Hercegség, melynek államformája társhercegség, francia és spanyol társhercegekkel. Ez a mini állam Európa legnagyobbja, területe összesen 468 négyzetkilométer. Népszerű ország, amit annak köszönhet, hogy az orvosi ellátás az állampolgároknak ingyenes, valamint az adózási feltételek is kedvezőek. Főbevételi forrása a turizmus, ami nem csoda, tekintve, hogy az állam a Pireneusokban helyezkedik el, így átlagos tengerszint feletti magassága 1996 méter. A hercegség a Liechtensteini hercegség Svájc és Ausztria között helyezkedik el. Államformája alkotmányos monarchia, élén a herceg áll. A mini állam több szempontból is különleges. Egyrészt az egyetlen ország, mely teljes egészében az Alpokban fekszik. Üzbegisztán mellett az egyetlen, melynek egyik közvetlen szomszédja sem rendelkezik tengerparttal, valamint azon kevés államok egyike, amely nem tart fenn hadsereget. Pénz lenne a svájci frank, köszönhetően a gazdasági uniónak, valamint védelmi egyezményének, amit Svájccal kötött. Nagyon szép kis hely ez a mini állam is, érdemes ezt is megnézni.

0: A megaslágerek pörögnek tovább a hírek után is éjjel-nappal itt a Megafonban, megtalálnak minket az éterben, illetve az interneten is www.megafonfm.hu. Mára bezárom az ablakokat, de holnap ismét kinyitom 10 órától. Tartsanak velem holnap is, nagyon szép délutánt és szép estét kívánok mindenkinek. Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zagnyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveség.

0: Gexert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
1: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
2: Úgy dolgozom, mintha magamnak csinálnám. Ez a szabályom. Ezért használok mindig megbízható terméket és választom a Cerezit rendszert. CT60 akril homlokzati vakolatot és CT175 szilikon-szilikát homlokzati vakolatot, mert javítja az épület hőszigetelését és a vízbehatás ellen is védelmet biztosít. Választ te is a Cerezit termékeit a balassagyarmati építkezők boltjában. Cerezit. Minőségre építünk.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
8: Nem vagy normális.
7: Ez az egész egyfajta újjászületés.
9: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
10: Reklámot hallottak.
11: 16 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
13: Hírek.
12: A Dunabogdányi tanúszoda medencéjének felújításáról döntött a település vezetése. A korábban észlelt vízszivárgást már elhárították, a több éves probléma ezzel megszűnt, azonban a medence teljes fólia cseréjéről döntött most az önkormányzat. A település vezetője hangsúlyozta, hogy ez azért lényeges most, mert úgy tűnik, hogy további szivárgás lehetséges, ami a felújítással elhárítható. Emellett más gépészeti beavatkozásokra is elkülönítenek pénzt. Várakozásuk szerint hosszú időre megnyugtató működésű lehet a tanúszoda komplex munka elvégzése után. A renoválásra 3 árajánlatot vizsgált meg a döntéshozó grémium. A Savini Komplex Kft. Alig több mint 14 milliós javaslatát fogadták el, amely a legolcsóbb volt a benyújtottak között. A polgármester közölte, a költségeket a magyar kormány állja, és ehhez kapcsolódó támogatási szerződést még a kormányváltás előtt írták alá. Rétságon egy mesterséges intelligenciával készült képpel is álhírrel riogatják a városlakókat, amely szerint a városban több fát hamarosan kivágnak. Mezőfi Zoltán polgármester úgy reagált, hogy ez álhír, az ábrázolt állapotnak nincs köze a valósághoz. Azonban vasárnap délután az A Hang nevű baloldali politikai szervezet egy másik képet tett közzé egy internetes fórumon, amely kapcsán a város és a Domál Market Kft. Között kötött buzótirtási szerződésre hivatkoznak, hozzátéve, hogy nemrégiben egészséges fákat vágtak ki a futópályánál. Az A Hang nem közölte egyértelműen a megnevezett cég és a vélt fakivágás közötti kapcsolatot, de ellenőrizni kívánják az önkormányzat és a társaság között kötött kontraktust. A Balaton felvidéken nyaral Vác polgármestere. Matkovics Ilona pihenése idején is tájékoztatja a várost arról, hogy mit tapasztal. Internetes fórumán arról számolt be, hogy a Jókai villából néz le Balatonfüredre, a városról pedig Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke jut eszébe, aki az Anna Bál szépe is volt. A váci polgármester részletesen közölte azt is, hogy jobbnál jobb kávézókba jár, és hogy összefutott az általa nagyra tartott Gulyás Mártonnal is. Kiemelte, nem szokása ismert embereket megszólítani, de ezúttal odament Gulyáshoz és kezet rázott vele. Hozzátette, esténként arról beszélget ismerőseivel, hogy bajban van az ország. Ezt pedig Vácon is látják, ezért a jövőben tovább csökkentik a város költségét. Az Alai Nimrúd vadásztársaság vadkamerája szokatlan felvételt rögzített. A lencsevére kapott vaddisznók között olyan egyedek is feltűntek, amelyek bundája a megszokottól élesen eltér. A fehér alapon fekete foltos állatokat a vadászok babos malacnak nevezik, és bár első ránézésre háztáji sertésnek tűnhetnek, valójában vad, genetikailag magyarázható jelenségről van szó. A vadásztársaság közösségi oldalán megosztott felvételhez fűzött magyarázata szerint a régi vadász nemzedék tapasztalat az, hogy régen háziasított sertések keveredtek a vadállománnyal, és ez a genetikai jegy időnként ma is előbukkan. A jelenség gyökerei 40-50 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor egyes erdőkben házi sertéseket engedtek szabadon makkoltatni. Ekkor kereszteződhettek a vaddisznó populációval. Több mint 200 ezer embert kényszerítettek a hatóságok lakóhelyük vagy nyaralóhelyük elhagyására Franciaország délnyugati részén a harmadik napja tomboló erdőtüzek miatt. közölte a belügyminiszter. Vasárnapra Virradúra a prefektúra újabb 55 ezer lakos kitelepítését rendelte el a Bordeaux környéki településeken, miután a tűz az esti órákban ismét fellángolt. Szerda este óta mintegy 167 ezer embert kértek meg a térségben, hogy hagyja el otthonát vagy nyaralóhelyét. Az elmúlt három napban több mint 32 ezer hektár vált a tűz martalékává, ami több mint háromszoros a Párizs területének, legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett Franciaország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján, amely világszerte híres borvidékéről. A tűz Bordeaux városát is veszélyezteti.
8: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
8: Minden, ami klíma.
13: Időjárás.
12: Változékony idő és kissé mérséklődő meleg jellemzi a hétfőt. Napközben többször felhő átvonulásokra kell készülni, és rövid ideig tartó záporok is jöhetnek. A csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul. Eső idején néhány fokkal hűvösebb is lehet.
14: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
8: Közlekedés.
12: Ma napközben a kettes úton Borsos-Berényben, valamint Szendehelyen a temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell készülni a 22-es úton Őrhalomban és Ipolyszögnél is.
8: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
15: mega jó hangulatban.
16: Megafon. Nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Elloptam a roma önkormányzat pénzét, de nem tudom hogyan. A Nógrád vármegyei Becske falu vezetője szerint ez a vád ellene, amiért nyugtalanság van a településen. Egész júliusban attól hangos a cserháti kisfalu, hogy az új kisebbségi önkormányzati vezető szerint a Gúcs Pál meglopta a roma kasszát, azonban erre eddig semmilyen bizonyítékot nem terjesztett elő. A polgármester ellen a Tiszapárt által használt tisztító tűz fogalommal fenyegetőzik a kisebbségi önkormányzat elnöke, de valójában semmilyen ügyről nincs szó. Ezt a falu első embere nyilatkozta a Megafonnak. A Gúcs Pál elmondta, az ellene szóló vád megfejtése könnyű feladat lesz, mert neki hivatalból nincs köze a kisebbségi önkormányzat költségvetéséhez és a számlájához. Az elkülönített kasszát a roma elnök és a jegyző hitelesíti, ezért még nem tisztázott, hogy mit akarnak tőle. Csak a hangulatkeltés kezdődött el, minden érdemi kritika nélkül. A Gúcs Pál azt üzente, nem fél. A tiszapárti kormány minden idők legnagyobb vasútfejlesztése nem érinti Balassa gyarmatot és környékét. Konkrét terv csak Salgótarján és 60 városai között készült. Erről ír a Köztér Média. Vitézi Dávid, a tiszapárti kormány közlekedési és beruházási minisztere másfél órás bemutatón ismertette. 3500 milliárd forint értékű, soha nem látott beruházást irányoztak elő. Vitézi szerint megengedhetetlen, hogy Salgótarjánba BZ motorvonatok járjanak, ezért a hatalmas összegű program mindenképpen támogatják azok cseréjét elektromos meghajtásúakra. A beszámoló szerint Nógrádban nincs más fejlesztendő vasútvonal e program keretében. A további tervezésre 2030 után kerülhet sor. Győri János Balassa gyarmati független önkormányzati képviselő a hírkapcsán közzétett internetes közleményében azt írta, a Balassa gyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonal újraindításán való rágódás helyett sokkal fontosabb lenne az M2 autóút fejlesztése. A Balaton felvidéken nyaral Vác polgármestere. Matkovics Ilona pihenése idején is tájékoztatja a várost arról, hogy mit tapasztal. Internetes fórumán arról számolt be, hogy a Jókai villából néz le Balatonfüredre, a városról pedig Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke jut eszébe, aki az Anna vászépe is volt. A váci polgármester részletesen közölte azt is, hogy jobbnál jobb kávézókba jár, és hogy összefutott az általa nagyra tartott Gulyás Mártonnal is. Kiemelte, nem szokása ismert embereket megszólítani, de ezúttal odament Gulyáshoz és kezet rázott vele. Hozzátette, esténként arról beszélget ismerőseivel, hogy bajban van az ország. Ezt pedig Vácon is látják, ezért a jövőben tovább csökkentik a város költségét. Ma egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A kis benzinkutak azonnali importbeengedést és benzináremelést szeretnének. A kormány azt ígérte, ha baj lesz, beavatkoznak, és nem hagyják elszállni az árakat, de eddig még nem volt szó újabb hatósági árazásról. A Tiszapárt által ígért 480 forintos literárak egyelőre nincsenek napirenden. A csütörtöki kormányzati tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök hosszan beszélt a benzinárak kérdéséről. Mint mondta, Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban. Ezzel szemben a valóság az, hogy Romániában, Horvátországban és Szlovéniában is olcsóbban lehet tankolni, mint itthon.
0: Közlekedés.
1: Ma napközben a kettes úton Borsos-Berényben, valamint Szendehelyen a temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell készülni a 22-es úton Őrhalomban és Ipolyszögnél is.
3: És most a

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.

0: Olot. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás

0: Nem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
6: Nem vagy normális.
5: Ez az egész egyfajta újjászületés.
3: Pókember. Vadonatúj nap. A mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 17 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Elloptam a roma önkormányzat pénzét, de nem tudom hogyan. A Nógrádvár megyei Becske falu vezetője szerint ez a vád ellene, amiért nyugtalanság van a településen. Egész júliusban attól hangos a cserháti kisfalu, hogy az új kisebbségi önkormányzati vezető szerint a Gúcs Pál meglopta a roma kasszát, azonban erre eddig semmilyen bizonyítékot nem terjesztett elő. A polgármester ellen a Tiszapárt által használt tisztító tűz fogalommal fenyegetőzik a kisebbségi önkormányzat elnöke, de valójában semmilyen ügyről nincs szó. Ezt a falu első embere nyilatkozta a Megafonnak. A Gúcs Pál elmondta, az ellene szóló vád megfejtése könnyű feladat lesz, mert neki hivatalból nincs köze a kisebbségi önkormányzat költségvetéséhez és a számlájához. Az elkülönített kasszát a roma elnök és a jegyző hitelesíti, ezért még nem tisztázott, hogy mit akarnak tőle. Csak a hangulatkeltés kezdődött el, minden érdemi kritika nélkül. A Gúcs Pál azt üzente, nem fél. A Tiszapárti kormány minden idők legnagyobb vasútfejlesztése nem érinti Balassagyarmatot és környékét. Konkrét terv csak Salgótarján és 60 városai között készült. Erről ír a Köztér Média. Vitézi Dávid, a Tiszapárti kormány közlekedési és beruházási minisztere másfél órás bemutatón ismertette. 3500 milliárd forint értékű, soha nem látott beruházást irányoztak elő. Vitézi szerint megengedhetetlen, hogy Salgótarjánba BZ motorvonatok járjanak, ezért a hatalmas összegű program mindenképpen támogatják azok cseréjét elektromos meghajtásúakra. A beszámoló szerint Nógrádban nincs más fejlesztendő vasútvonal e program keretében. A további tervezésre 2030 után kerülhet sor. Győri János balassagyarmati független önkormányzati képviselő a hírkapcsán közzétett internetes közleményében azt írta, a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonal újraindításán való rágódás helyett sokkal fontosabb lenne az M2 autóút fejlesztése. A Balaton felvidéken nyaral Vác polgármestere. Matkovics Ilona pihenése idején is tájékoztatja a várost arról, hogy mit tapasztal. Internetes fórumán arról számolt be, hogy a Jókai villából néz le Balatonfüredre, a városról pedig Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke jut eszébe, aki az Anna vászépe is volt. A váci polgármester részletesen közölte azt is, hogy jobbnál jobb kávézókba jár, és hogy összefutott az általa nagyra tartott Gulyás Mártonnal is. Kiemelte, nem szokása ismerte embereket megszólítani, de ezúttal odament Gulyáshoz és kezet rázott vele. Hozzátette, esténként arról beszélget ismerőseivel, hogy bajban van az ország. Ezt pedig Vácon is látják, ezért a jövőben tovább csökkentik a város költségét. Ma egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A kis benzinkutak azonnali importbeengedést és benzináremelést szeretnének. A kormány azt ígérte, ha baj lesz, beavatkoznak, és nem hagyják elszállni az árakat, de eddig még nem volt szó újabb hatósági árazásról. A Tiszapárt által ígért 480 forintos literárak egyelőre nincsenek napirenden. A csütörtöki kormányzati tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök hosszan beszélt a benzinárak kérdéséről. Mint mondta, Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban. Ezzel szemben a valóság az, hogy Romániában, Horvátországban és Szlovéniában is olcsóbban lehet tankolni, mint itthon.
7: Közlekedés.
9: Ma napközben a kettes úton Borsos-Berényben, valamint Szendehelyen a temetőnél mérik az autósok sebességét. Trafipaxra kell készülni a 22-es úton Őrhalomban és Ipolyszögnél is.
6: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
10: mega jó hangulatban.
11: Megafon, nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Kérdés, hogy mi a válasz? Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
1: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.

0: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
1: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
2: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
1: Horizontablak.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: 18 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A Megafon hírei következnek 2026. július 27-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
5: Elloptam a roma önkormányzat pénzét, de nem tudom hogyan. A Nógrád vármegyei Becske falu vezetője szerint ez a vád ellene, amiért nyugtalanság van a településen. Egész júliusban attól hangos a cserháti kisfalu, hogy az új kisebbségi önkormányzati vezető szerint a Gúcs Pál meglopta a roma kasszát, azonban erre eddig semmilyen bizonyítékot nem terjesztett elő. A polgármester ellen a Tiszapárt által használt tisztító tűzfogalommal fenyegetőzik a kisebbségi önkormányzat elnöke, de valójában semmilyen ügyről nincs szó. Ezt a falu első embere nyilatkozta a Megafonnak. A Gúcs Pál elmondta, az ellene szóló vád megfejtése könnyű feladat lesz, mert neki hivatalból nincs köze a kisebbségi önkormányzat költségvetéséhez és a számlájához. Az elkülönített kasszát a roma elnök és a jegyző hitelesíti, ezért még nem tisztázott, hogy mit akarnak tőle. Csak a hangulatkeltés kezdődött el, minden érdemi kritika nélkül. A Gúcs Pál azt üzente, nem fél. A Gúcs Pált Becske polgármesterét hallják.
6: Most éppen pont az a bajuk nekik, hogy én elloptam a roma önkormányzat pénzét, amit nem tudom, hogy loptam el, mert egyszerűen ugye törvény szerint én nem is vagyok jogosult hozzá. Kettő, nem én veszem föl jegyző aláírásával, roma elnök aláírásával. Tehát most bejött egy úgy mondom neked 24 októberében egy roma elnök, ugye váltás volt, és ugye ez jelenget minden héten, hol egyik bíróság, hol a másik, hol ide, hol oda, megszoktam, nincs nekem ezzel bajom, aztán jártassa a pofáját, érted? Tehát nyilvánvalóan, hogyha én nekem valakivel bajom van, akkor elmegyek, ha tudom azt, hogy az lopott, csalt, hazudott vagy gyilkolt, elmegyek a rendőrségen, megteszem a feljelentést, az pont, aki meg a tisztító tűzzel fenyeget a Tiszapárt részéről, most az meg azt hiszi, hogy lehet engem fenyegetni, csak ez már most már hetedik éve megy, csak én azt mondom neked, hogyha én valakit fenyegetek, és az törvénytelenséget követett el, akkor azt már elvitték, lecsukták, fejreállították, lelőtték, mindent csináltak vele. Tehát én még mindig itt vagyok, ami azt jelenti, hogy valószínűleg valamit jó csinálok.
5: A Dunabogdányi Tanuszoda medencéjének felújításáról döntött a település vezetése. A korábban észlelt vízszivárgást már elhárították, a több éves probléma ezzel megszűnt, azonban a medence teljes fúria cseréjéről döntött most az önkormányzat. A település vezetője hangsúlyozta, hogy ez azért lényeges most, mert úgy tűnik, hogy további szivárgás lehetséges, ami a felújítással elhárítható. Emellett más gépészeti beavatkozásokra is elkülönítenek pénzt. Várakozásuk szerint hosszú időre megnyugtató működésű lehet a tanuszoda komplex munka elvégzése után. A renoválásra három árajánlatot vizsgált meg a döntéshozó grémium. A Szabini Komplex Kft. Alig több mint 14 milliós javaslatát fogadták el, amely a legolcsóbb volt a benyújtottak között. A polgármester közölte, a költségeket a magyar kormány állja, és ehhez kapcsolódó támogatási szerződést még a kormányváltás előtt írták alá. Liebhardt Andrást, Dunabogdány polgármesterét hallják.
7: Nagyon jó hír, hogy ezt még sikerült a kormányváltás előtt tulajdonképpen erre már megérkezett a támogatói okirat, úgyhogy nem kell várnunk, mint mondjuk most a Magyar Falu program esetében, hogy mi lesz, hogy lesz-e, mi lesz, vagy befogadják-e egyáltalán a döntést erre ezeket a pályázatokat, hanem ez egy támogatói okirat, ez megerősítette, át is utalták a számlánk, úgyhogy ez arra vár, hogy megvalósítsuk, és azt gondolom ez egy nagy lépés az úszoda életében. Tudom, hogy nem látványos, mert ezt annyira nem látszik felülről, de a gépház szempontjából ez egy alapvető fontosságú beavatkozás lesz, és azzal együtt, hogy kijavítást nyer a szivárgás a medence fenéknél, az új fóliázással tulajdonképpen pont most már kéne fóliát cserélnünk egy-két éven belül, úgyhogy egy újabb etapra akkor ezt megoldást nyer.
5: A Tisza párti kormány minden idők legnagyobb vasútfejlesztése nem érinti Balassa gyarmatot és környékét. Konkrét terv csak Salgótarján és 60 városai között készült. Erről ír a Köztér média. Vitézi Dávid, a Tisza párti kormány közlekedési és beruházási minisztere másfél órás bemutatón ismertette. 3500 milliárd forint értékű, soha nem látott beruházást irányoztak elő. Vitézi szerint megengedhetetlen, hogy Salgótarjánba BZ motorvonatok járjanak, ezért a hatalmas összegű programban mindenképpen támogatják azok cseréjét elektromos meghajtásúakra. A beszámoló szerint Nógrádban nincs más fejlesztendő vasútvonal-e program keretében. A további tervezésre 2030 után kerülhet sor. Győri János, Balassa gyarmati független önkormányzati képviselő a Hírkapcsán közzétett internetes közleményében azt írta, a Balassa gyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonal újraindításán való rágódás helyett sokkal fontosabb lenne az M2 autóút fejlesztése. Ritságon egy mesterséges intelligenciával készült képpel is álhírrel riogatják a városlakókat, amely szerint a városban több fát hamarosan kivágnak. Mezőfi Zoltán polgármester úgy reagált, hogy ez álhír. Az ábrázolt állapotnak nincs köze a valósághoz. Azonban vasárnap délután az A Hang nevű baloldali politikai szervezet egy másik képet tett közzé egy internetes fórumon, amely kapcsán a város és a Domál Market Kft. Között kötött buzótirtási szerződésre hivatkoznak, hozzátéve, hogy nemrégiben egészséges fákat vágtak ki a futópályánál. Az A Hang nem közölte egyértelműen a megnevezett cég és a vélt fakivágás közötti kapcsolatot, de ellenőrizni kívánják az önkormányzat és a társaság között kötött kontraktust. A Balatonfelvidéken nyaral Vác polgármestere. Matkovics Ilona pihenése idején is tájékoztatja a várost arról, hogy mit tapasztal. Internetes fórumán arról számolt be, hogy a Jókai villából néz le Balatonfüredre, a városról pedig Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke jut eszébe, aki az Anna bászépe is volt. A váci polgármester részletesen közölte azt is, hogy jobbnál jobb kávézókba jár, és hogy összefutott az általa nagyra tartott Gulyás Mártonnal is. Kiemelte, nem szokása ismert embereket megszólítani, de ezúttal odament Gulyáshoz és kezet rázott vele. Hozzátette, esténként arról beszélget ismerőseivel, hogy bajban van az ország. Ezt pedig Vácon is látják, ezért a jövőben tovább csökkentik a város költségét. Első NB3-as labdarúgó meccsén kikapott az újonc nógrádi csapat. A salgótarjáni SBTC a Gödöllő ellen játszott és 3-1-re vesztett. A tarjáni klub vezetőedzője már előre megmondta, hogy nehezen fog indulni a bajnokság, mert nincs készen a játékos keret, valamint, hogy a teljes játék év során csak arra összpontosítanak, hogy ne essenek ki az NB3-ból.
4: Közlekedés.
5: Éjszaka Vácon a rádióton mérik az autósok sebességét.
8: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
9: mega jó hangulatban.
10: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A pókoknak 3 életciklusuk van, és a ciklusok között rendkívül sérülékenyek lehetnek. Azoknak a pókoknak, amik túlélik.
6: Nem vagy normális.
5: Ez az egész egyfajta újjászületés.
7: Pókember vadonatújnak.

0: a muzikban.
1: Reklámot hallottak.
2: 19 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: A tiszapárti kormány minden idők legnagyobb vasútfejlesztése nem érinti Balassa gyarmatot és környékét. Konkrét terv csak Salgótarján és 60 városai között készült. Erről ír a Köztér Média. Vitézi Dávid, a tiszapárti kormány közlekedési és beruházási minisztere másfél órás bemutatón ismertette. 3500 milliárd forint értékű, soha nem látott beruházást irányoztak elő. Vitézi szerint megengedhetetlen, hogy Salgótarjánba BZ motorvonatok járjanak, ezért a hatalmas összegű programban mindenképpen támogatják azok cseréjét elektromos meghajtásúakra. A beszámoló szerint Nógrádban nincs más fejlesztendő vasútvonal e program keretében. A további tervezésre 2030 után kerülhet sor. Győri János, Balassa gyarmati független önkormányzati képviselő a hírkapcsán közzétett internetes közleményében azt írta, a Balassa gyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonal újraindításán való rágódás helyett sokkal fontosabb lenne az M2 autóút fejlesztése. Első NB3-as labdarúgó meccsén kikapott az újonc nógrádi csapat. A salgótarjáni SBTC a Gödöllő ellen játszott és 3-1-re vesztett. A tarjáni klub vezető edzője már előre megmondta, hogy nehezen fog indulni a bajnokság, mert nincs készen a játékos keret. Valamint, hogy a teljes játék év során csak arra összpontosítanak, hogy ne essenek ki az NB3-ból. Lezuhant egy pécsi gyermekotthon tetejéről egy 14 éves kislány, tudta meg egy olvasótól a Telex. Az eset még 2 héttel ezelőtt történt. 2 hete szombaton több mint 10 napig tartó engedély nélküli távollét után a pécsi rendőrkapitányság munkatársai szállították vissza a gyermekotthonba a kislányt. A gyerek az éjszakai elhelyezésre kialakított helyiségbe ment, majd az azzal egy légtérben lévő konyha tetőablakának biztonsági láncait rögzítő csavarokat eltávolítva kimászott a tetőablakon, majd onnan lezuhant. Dr. Babinec Erzsébet, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya vármegyei kirendeltségének igazgatója szerint egy ilyen súlyos baleset megrázó minden más érintett számára is. Legyen az a közvetlen gondozó, az otthonban lakó többi gyerek, az egész munkatársi közösség vagy a fenntartó. Felmentették pénteken tisztségéből a Nemzetközi Büntetőbíróság szexuális visszaéléssel gyanúsított főügyészét, Karim Khant, közölték diplomáciai források New Yorkban. A tájékoztatás szerint a tagállamok 125 tagú közgyűlésén mintegy 80 tag szavazta meg. A június 9-én már felfüggesztett brit jogász végleges menesztését hivatalából. A brit jogászt 2024-ben egy közeli munkatársa vádolta meg azzal, hogy hosszabb időn keresztül zaklatta, illetve beleegyezésen nélküli szexuális cselekményekre kényszerítette. Khan minden vádat visszautasít. Orosz drón lehetett. Újabb, immár a 3. az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő egyik F-16-os harci repülőgépe a Fekete-tenger fölött, Sulina térségében. A román védelmi minisztérium közleménye szerint a Románia felé közeledő drónt tegnap délelőtt lőtte le a légierő F-16-os harci repülőgépe 12 kilométerre északkeletre Sulina városától, amint a célpont átlépte a román parti vizek határát. A pénteken és szombaton lelőtt drón után a mostani már a 3. volt, amelyet az utóbbi 48 órában lelőttek Románia légterében. Macy Gray Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző Magyarországon koncertezik ősszel. A rekettes hangjáról ismert R&B soul énekes az 1999-ben megjelent On How Life Is című albumával vált világhírűvé. Az I Try című dalért 2000-ben Grammy-díjat kapott, lemezeiből világszerte több mint 25 millió példány fogyott.
1: Közlekedés.
3: Éjszaka Vácon a rádióton mérik az autósok sebességét.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.

0: hitek. Itt vannak a 90-es éveknek a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A Duna-Bogdányi Tanuszoda medencéjének felújításáról döntött a település vezetése. A korábban észlelt vízszivárgást már elhárították, a több éves probléma ezzel megszűnt, azonban a medence teljes fólia cseréjéről döntött most az önkormányzat. A település vezetője hangsúlyozta, hogy ez azért lényeges most, mert úgy tűnik, hogy további szivárgás lehetséges, ami a felújítással elhárítható. Emellett más gépészeti beavatkozásokra is elkülönítenek pénzt. Várakozásuk szerint hosszú időre megnyugtató működésű lehet a tanuszoda a komplex munka elvégzése után. A renoválásra 3 árajánlatot vizsgált meg a döntéshozó grémium. A Savini Komplex Kft. Alig több mint 14 milliós javaslatát fogadták el, amely a legolcsóbb volt a benyújtottak között. A polgármester

0: közölte, a költségeket a magyar kormány állja, és ehhez kapcsolódó támogatási szerződést még a kormányváltás előtt írták alá. Ritságon egy mesterséges intelligenciával készült képpel is álhírrel riogatják a városlakókat, amely szerint a városban több fát hamarosan kivágnak. Mezőfi Zoltán polgármester úgy reagált, hogy ez álhír, az ábrázolt állapotnak nincs köze a valósághoz. Azonban vasárnap délután az A Hang nevű baloldali politikai szervezet egy másik képet tett közzé egy internetes fórumon, amely kapcsán a város és a Domál Market Kft. Között kötött buzótirtási szerződésre hivatkoznak, hozzátéve, hogy nemrégiben egészséges fákat vágtak ki a futópályánál. Az A Hang nem közölte egyértelműen a megnevezett cég és a vélt fakivágás közötti kapcsolatot, de ellenőrizni kívánják az önkormányzat és a társaság között kötött kontraktust. A Balatonfelvidéken nyaral Vác polgármestere. Matkovics Ilona pihenése idején is tájékoztatja a várost arról, hogy mit tapasztal. Internetes fórumán arról számolt be, hogy a Jókai villából néz le Balatonfüredre, a városról pedig Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke jut eszébe, aki az Anna vászépe is volt. A váci polgármester részletesen közölte azt is, hogy jobbnál jobb kávézókba jár, és hogy összefutott az általa nagyra tartott Gulyás Mártonnal is. Kiemelte, nem szokása ismert embereket megszólítani, de ezúttal odament Gulyáshoz és kezet rázott vele. Hozzátette, esténként arról beszélget ismerőseivel, hogy bajban van az ország. Ezt pedig Vácon is látják, ezért a jövőben tovább csökkentik a város költségét. Az Alai Nimrúd vadásztársaság vadkamerája szokatlan felvételt rögzített. A lencsevére kapott vaddisznók között olyan egyetek is feltűntek, amelyek bundája a megszokottól élesen eltér. A fehér alapon fekete foltos állatokat a vadászok babos malacnak nevezik, és bár első ránézésre háztáji sertésnek tűnhetnek, valójában vad, genetikailag magyarázható jelenségről van szó. A vadásztársaság közösségi oldalán megosztott felvételhez fűzött magyarázata szerint a régi vadász nemzedék tapasztalat az, hogy régen háziasított sertések keveredtek a vadállománnyal, és ez a genetikai jegy időnként ma is előbukkan. A jelenség gyökerei 40-50 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor egyes erdőkben házi sertéseket engedtek szabadon makkoltatni. Ekkor kereszteződhettek a vaddisznó populációval. Több mint 200 ezer embert kényszerítettek a hatóságok lakóhelyük vagy nyaralóhelyük elhagyására Franciaország délnyugati részén a harmadik napja tomboló erdőtüzek miatt, közölte a belügyminiszter. Vasárnapra virradúra a prefektúra újabb 55 ezer lakos kitelepítését rendelte el a Bordeaux környéki településeken, miután a tűz az esti órákban ismét fellángolt. Szerda este óta mintegy 167 ezer embert kértek meg a térségben, hogy hagyja el otthonát vagy nyaralóhelyét. Az elmúlt három napban több mint 32 000 hektár vált a tűz martalékává, ami több mint háromszoros a Párizs területének. Legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett Franciaország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján, amely világszerte híres borvidékéről. A tűz Bordeaux városát is veszélyezteti.
1: Közlekedés.
0: Éjszaka Vácon a rádióton mérik az autósok sebességét.
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Az Alai Nimrud vadásztársaság vadkamerája szokatlan felvételt rögzített. A lencsevére kapott vaddisznók között olyan egyetek is feltűntek, amelyek bundája a megszokottól élesen eltér. A fehér alapon fekete foldos állatokat a vadászok babos malacnak nevezik, és bár első ránézésre háztáji sertésnek tűnhetnek, valójában vad, genetikailag magyarázható jelenségről van szó. A vadásztársaság közösségi oldalán megosztott felvételhez fűzött magyarázata szerint a régi vadász nemzedék tapasztalat az, hogy régen háziasított sertések keveredtek a vadállománnyal, és ez a genetikai jegy időnként ma is előbukkan. A jelenség gyökerei 45

0: 40 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor egyes erdőkben házi serdéseket engedtek szabadon makkoltatni. Ekkor kereszteződhettek a vaddisznó populációval. Lezuhant egy pécsi gyermekotthon tetejéről egy 14 éves kislány, tudta meg egy olvasótól a Telex. Az eset még két héttel ezelőtt történt. Két hete szombaton több mint 10 napig tartó engedély nélküli távollét után a pécsi rendőrkapitányság munkatársai szállították vissza a gyermekotthonba a kislányt. A gyerek az éjszakai elhelyezésre kialakított helyiségbe ment, majd az azzal egy légtérben lévő konyha tetőablakának biztonsági láncait rögzítő csavarokat eltávolítva kimászott a tetőablakon, majd onnan lezuhant. Gálné dr. Babinec Erzsébet, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya vármegyei kirendeltségének igazgatója szerint egy ilyen súlyos baleset megrázó minden más érintett számára is. Legyen az a közvetlen gondozó, az otthonban lakó többi gyerek, az egész munkatársi közösség vagy a fenntartó. Újabb döntő szakaszába lépett a szlovákiai Mohy atomerőmű 4-es blokkjának üzembehelyezése. A szakemberek sikeresen befejezték a reaktor szerelését és hermetikus lezárását, így az új atomenergetikai létesítmény hamarosan a fizikai indítás következő szakaszába léphet. A tervek szerint az új egység már 2026 nyarának végén megkezdheti az első villamos energiatermelést. A 6,7 milliárd eurós Mohy projekt Európa egyik legnagyobb jelenlegi infrastruktúrális beruházása. Az üzembehelyezés után Szlovákia a villamos energiája 77,5%-át atomerőművekben fogja előállítani, és ezzel megelőzheti a világ első Franciaországot. Orosz drón lehetett. Újabb, immár a harmadik az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő egyik F-16-os harci repülőgépe a Fekete-tenger fölött, Sulina térségében. A román védelmi minisztérium közleménye szerint a Románia felé közeledő drónt tegnap délelőtt lőtte le a légierő F-16-os harci repülőgépe 12 kilométerre északkeletre Sulina városától, amint a célpont átlépte a román parti vizek határát. A pénteken és szombaton lelőtt drón után a mostani már a harmadik volt, amelyet az utóbbi 48 órában lelőttek Románia légterében.
1: Közlekedés.
0: Északavácon a rádióton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 27-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Elloptam a roma önkormányzat pénzét, de nem tudom hogyan. A Nógrád vármegyei Becske falu vezetője szerint ez a vád ellene, amiért nyugtalanság van a településen. Egész júliusban attól hangos a cserháti kisfalu, hogy az új kisebbségi önkormányzati vezető szerint a Gúcs Pál meglopta a roma kasszát, azonban erre eddig semmilyen bizonyítékot nem terjesztett elő. A polgármester ellen a Tiszapárt által használt tisztító tűz fogalommal fenyegetőzik a kisebbségi önkormányzat elnöke, de valójában semmilyen ügyről nincs szó. Ezt a falu első embere nyilatkozta a Megafonnak. A Gúcs Pál elmondta, az ellene szóló vád megfejtése könnyű feladat lesz, mert neki hivatalból nincs köze a kisebbségi önkormányzat költségvetéséhez és a számlájához. Az elkülönített kasszát a roma elnök és a jegyző hitelesíti, ezért még nem tisztázott, hogy mit akarnak tőle. Csak a hangulatkeltés kezdődött el, minden érdemi kritika nélkül. A Gúcs Pál azt üzente, nem fél. A Gúcs Pált Becske polgármesterét hallják.
4: Most éppen pont az a bajuk nekik, hogy én elloptam a roma önkormányzat pénzét, amit nem tudom, hogy loptam el, mert egyszerű, ugye törvény szerint én nem is vagyok jogosult hozzá. Kettő, nem én veszem föl jegyző aláírásával, roma elnök aláírásával. Tehát most bejött egy úgy mondom neked 24 októberében egy roma elnök, ugye váltás volt, és ugye ez jelenget minden héten, hol egyik bíróság, hol a másik, hol ide, hol oda, megszoktam, nincs nekem ezzel bajom, aztán jártassa a pofáját, érted? Tehát nyilvánvalóan, hogyha én nekem valakivel bajom van, akkor elmegyek, ha tudom azt, hogy az lopott, csalt, hazudott vagy gyilkolt, elmegyek a rendőrségen, megteszem a feljelentést, az pont, aki meg a tisztító tűzzel fenyeget a Tiszapárt részéről, most az meg azt hiszi, hogy lehet engem fenyegetni, csak ez már most már hetedik éve megy, csak én azt mondom neked, hogyha én valakit fenyegetek, és az törvénytelenséget követett el, akkor azt már elvitték, lecsukták, fejreállították, lelőtték, mindent csináltak vele. Tehát én még mindig itt vagyok, ami azt jelenti, hogy valószínű valamit jól csinálok.
3: A Dunabogdányi Tanuszoda medencéjének felújításáról döntött a település vezetése. A korábban észlelt vízszivárgást már elhárították, a több éves probléma ezzel megszűnt, azonban a medence teljes fúlia cseréjéről döntött most az önkormányzat. A település vezetője hangsúlyozta, hogy ez azért lényeges most, mert úgy tűnik, hogy további szivárgás lehetséges, ami a felújítással elhárítható. Emellett más gépészeti beavatkozásokra is elkülönítenek pénzt. Várakozásuk szerint hosszú időre megnyugtató működésű lehet a tanuszoda komplex munka elvégzése után. A renoválásra három árajánlatot vizsgált meg a döntéshozó grémium. A Szabini Komplex Kft. Alig több mint 14 milliós javaslatát fogadták el, amely a legolcsóbb volt a benyújtottak között. A polgármester közölte, a költségeket a magyar kormány állja, és ehhez kapcsolódó támogatási szerződést még a kormányváltás előtt írták alá. Lievhardt Andrást, Duna Bogdány polgármesterét hallják.
5: Nagyon jó hír, hogy ezt még sikerült a kormányváltás előtt tulajdonképpen erre már megérkezett a támogatói okirat, úgyhogy nem kell várnunk, mint mondjuk most a Magyar Falu program esetében, hogy mi lesz, hogy lesz-e, mi lesz, vagy befogadják-e egyáltalán a döntést erre ezeket a pályázatokat, hanem ez egy támogatói okirat, ez megerősítette, át is utal

0: a számlánk, úgyhogy ez arra vár, hogy megvalósítjuk, és azt gondolom, ez egy nagy lépés az úszoda életében. Tudom, hogy nem látványos, mert ezt annyira nem látszik felülről, de a gépház szempontjából ez egy alapvető fontosságú beavatkozás lesz, és azzal együtt, hogy kijavítást nyer a szivárgás a medence fenéknél, az új fóliázással tulajdonképpen pont most már kéne fóliát cserélnünk egy-két éven belül, úgyhogy egy újabb etapra akkor ez megoldás nyer.
1: A Tisza párti kormány minden idők legnagyobb vasútfejlesztése nem érinti Balassa gyarmatot és környékét. Konkrét terv csak Salgótarján és 60 városai között készült. Erről ír a Köztér Média. Vitézi Dávid, a Tisza párti kormány közlekedési és beruházási minisztere másfél órás bemutatón ismertette. 3500 milliárd forint értékű, soha nem látott beruházást irányoztak elő. Vitézi szerint megengedhetetlen, hogy Salgótarjánba BZ motorvonatok járjanak, ezért a hatalmas összegű program mindenképpen támogatják azok cseréjét elektromos meghajtásúakra. A beszámoló szerint Nógrádban nincs más fejlesztendő vasútvonal e program keretében. A további tervezésre 2030 után kerülhet sor. Győri János balassagyarmati független önkormányzati képviselő a hírkapcsán közzétett internetes közleményében azt írta, a Balassagyarmat és Ipoly-Tarnóc közötti vasútvonal újraindításán való rágódás helyett sokkal fontosabb lenne az M2 autóút fejlesztése. Rétságon egy mesterséges intelligenciával készült képpel is álhírrel riogatják a városlakókat, amely szerint a városban több fát hamarosan kivágnak. Mezőfi Zoltán polgármester úgy reagált, hogy ez álhír, az ábrázolt állapotnak nincs köze a valósághoz. Azonban vasárnap délután az A Hang nevű baloldali politikai szervezet egy másik képet tett közzé egy internetes fórumon, amely kapcsán a város és a Domál Market Kft. Között kötött buzótirtási szerződésre hivatkoznak, hozzátéve, hogy nemrégiben egészséges fákat vágtak ki a futópályánál. Az A Hang nem közölte egyértelműen a megnevezett cég és a vélt fakivágás közötti kapcsolatot, de ellenőrizni kívánják az önkormányzat és a társaság között kötött kontraktust. A Balatonfelvidéken nyaral Vác polgármestere. Matkovics Ilona pihenése idején is tájékoztatja a várost arról, hogy mit tapasztal. Internetes fórumán arról számolt be, hogy a Jókai villából néz le Balatonfüredre, a városról pedig Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke jut eszébe, aki az Anna bászépe is volt. A váci polgármester részletesen közölte azt is, hogy jobbnál jobb kávézókba jár, és hogy összefutott az általa nagyra tartott Gulyás Mártonnal is. Kiemelte, nem szokása ismert embereket megszólítani, de ezúttal odament Gulyáshoz és kezet rázott vele. Hozzátette, esténként arról beszélget ismerőseivel, hogy bajban van az ország. Ezt pedig Vácon is látják, ezért a jövőben tovább csökkentik a város költségét. Első NB3-as labdarúgó meccsén kikapott az újonc nógrádi csapat. A salgótarjáni SBTC a Gödöllő ellen játszott és 3-1-re vesztett. A tarjáni klub vezető edzője már előre megmondta, hogy nehezen fog indulni a bajnokság, mert nincs készen a játékos keret. Valamint, hogy a teljes játék év során csak arra összpontosítanak, hogy ne essenek ki az NB3-ból.
2: Közlekedés.
1: Éjszaka Vácon a rádióton mérik az autósok sebességét.
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Ma egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. A kis benzinkutak azonnali importbeengedést és benzináremelést szeretnének. A kormány azt ígérte, ha baj lesz, beavatkoznak, és nem hagyják elszállni az árakat. De eddig még nem volt szó újabb hatósági árazásról. A Tisza párt által ígért 480 forintos literárak egyelőre nincsenek napirenden. A csütörtöki kormányzati tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök hosszan beszélt a benzinárak kérdéséről. Mint mondta, Magyarországon alacsonyabb ma az üzemanyagok ára a benzinkutakon, mint a környező országokban. Ezzel szemben a valóság az, hogy Romániában, Horvátországban és Szlovéniában is olcsóbban lehet tankolni, mint itthon. Az Alai Nimrúd vadásztársaság vadkamerája szokatlan felvételt rögzített. A lencsevére kapott vaddisznók között olyan egyedek is feltűntek, amelyek bundája a megszokottól élesen eltér. A fehér alapon fekete foldos állatokat a vadászok babos malacnak nevezik, és bár első ránézésre háztáji sertésnek tűnhetnek, valójában vad, genetikailag magyarázható jelenségről van szó. A vadásztársaság közösségi oldalán megosztott felvételhez fűzött magyarázata szerint a régi vadász nemzedék tapasztalat az, hogy régen háziasított sertések keveredtek a vadállománnyal, és ez a genetikai jegy időnként ma is előbukkan. A jelenség gyökerei 40-50 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor egyes erdőkben házi sertéseket engedtek szabadon makkoltatni. Ekkor kereszteződhettek a vaddisznó populációval. Az átalakítás alatt álló közmédia hírügynöksége nem adott információt az ügyvédkör köztársasági elnököt illető javaslatáról. Az MTI nem számolt be arról, hogy Bárándi Péter jelölik, aki korábban igazságügyi miniszter is volt. A kezdeményezésről ennek ellenére több magyar sajtótermék, például a hvg.hu és a 24.hu is beszámolt. A média egy nevű szakportál ezért kérdésekkel fordult a közmédiához, hogy megtudja, mi alapján részesült eltérő szerkesztő

0: elbírálásban a két azonos napon nyilvánosságra került, és ugyanazon közjogi tisztség betöltését érintő kezdeményezés. Az MTI úgy reagált, hogy hozzájuk nem érkezett közlemény ennek kapcsán, azonban miután tudomásukra jutott Bárándi jelölése, annak ellenére sem hozták nyilvánosságra azt. Macy Gray Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző Magyarországon koncertezik ősszel. A rekettes hangjáról ismert R&B soul énekes az 1999-ben megjelent On How Life Is című albumával vált világhírűvé. Az I Try című dalért 2000-ben Grammy-díjat kapott, lemezeiből világszerte több mint 25 millió példány fogyott.
1: Közlekedés.
0: Északa-Vácon a rádióúton mérik az autósok sebességét.
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

0: társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, jóváhagyta két olyan cég megítélt összegének a visszavonását, amely Pataki Attila előadásaira kért korábban hozzájárulást. Tájékoztatása szerint 2025 végén 100 millió forintot ítéltek meg az Edda Musical a kör országos turné megvalósítására, annak ellenére, hogy a kérvényező vállalkozás pár héttel korábban már kapott 10 millió forintot a szóban forgó darab forgalmazására. A két pályázat tárgya és programterve is megegyezett tartalmilag. Az igénylő ezt az előző keretet nem tüntette fel a dokumentum benyújtásakor, így téves adatszolgáltatással befolyásolta a döntést. A Kárpát-medencéből hamarosan újra kemence lesz, vagyis a június végi hőkupola óta először megint intenzív kánikulára kell számítani, közölte a Hungaromet. A hőhullámot egy Magyarország fölé húzódó anticiklon idézi elő, amely Afrika felől forró, szubtrópusi légtömegeket hoz magával. Molnár László meteorológus a 24.hu érdeklődésére azt nyilatkozta, az erőteljes felmelegedés holnaptól érezteti komolyabban a hatását, majd napokra a 33-40 fokos tartományban ragad az ország. Jelen állás szerint augusztus 5-éig tarthat ez az extrém időszak. Némi felüdülést csak az aznap érkező hidegfronttól lehet várni, amely 29-34 fokra mérsékeli a forróságot és némi csapadékot is hoz. A héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében végeznek szúnyoggyérítést. Utóbbi két térség egyes részein biológiai lárvaírtással is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Azt írták, az ország több pontján előfordult záporok és zivatarok ellenére továbbra sem alakultak ki nagyobb csípőszúnyog tenyészőhelyek, ezért a legtöbb településen csak korlátozott mértékben van szükség szervezetvédekezésre. A korábbi esőzések után elszórtan kialakult kisebb erdei vizes élőhelyeken ugyan megjelentek a fejlett egyedek, de jelentős ártalmat nem okoznak. Megkezdődött a tavak partvidékén és a mocsaras területeken fejlődő mocsári szúnyogok rajzása is, tömeges feltűnésükre azonban nem kell számítani. Nem hagyták szó nélkül a kommentelők Tóth Andi legutóbbi bejegyzését, melyben a Hungaroringen átélt élményeiről osztott meg pár képet, írja az Index. Az énekesnő azért kapott megjegyzéseket, mert egy laza szetben látogatott ki Mogyoródra. Választása egy fehér, bő pólóra esett, amihez csupán egy csaknem térdig érő fekete csizmát vett fel.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: tudja átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Kérdés, hogy mi a válasz? Megafon.
0: Nagyot szól.
1: Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Két valótlan adatközlést találtak a Nemzeti Kulturális Alap Edda zenekarnak szánt forrásai között, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, jóvá hagyta két olyan cég megítélését,

0: Kárpát medencéből hamarosan újra kemence lesz, vagyis a június végi hőkupola óta először megint intenzív kánikulára kell számítani, közölte a Hungaromet. A hőhullámot egy Magyarország fölé húzódó anticiklon idézi elő, amely Afrika felől forró, szubtrópusi légtömegeket hoz magával. Molnár László meteorológus a 24.hu érdeklődésére azt nyilatkozta, az erőteljes felmelegedés holnaptól érezteti komolyabban a hatását, majd napokra a 33-40 fokos tartományban ragad az ország. Jelen állás szerint augusztus 5-ig tarthat ez az extrém időszak. Némi felüdülés csak az aznap érkező hideg fronttól lehet várni, amely 29-34 fokra mérsékeli a forróságot, és némi csapadékot is hoz. A héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében végeznek szúnyoggyérítést. Utóbbi két térség egyes részein biológiai lárvaírtással is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Azt írták, az ország több pontján előfordult záporok és zivatarok ellenére továbbra sem alakultak ki nagyobb csípőszúnyog tenyészőhelyek, ezért a legtöbb településen csak korlátozott mértékben van szükség szervezett védekezésre. A korábbi esőzések után elszórtan kialakult kisebb erdei vizes élőhelyeken ugyan megjelentek a kifejlett egyedek, de jelentős ártalmat nem okoznak. Megkezdődött a tavak partvidékén és a mocsaras területeken fejlődő mocsári szúnyogok rajzása is, tömeges feltűnésükre azonban nem kell számítani. Nem hagyták szó nélkül a kommentelők Tóth Andi legutóbbi bejegyzését, melyben a Hungaroringen átélt élményeiről osztott meg pár képet, írja az Index. Az énekesnő azért kapott megjegyzéseket, mert egy laza szetben látogatott ki Mogyoródra. Választása egy fehér, bő pólóra esett, amihez csupán egy csaknem térdig érő fekete csizmát vett fel.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól. Valami.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Két valótlan adatközlést találtak a Nemzeti Kulturális Alap EDDA zenekarnak szánt forrásai között, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, jóváhagyta két olyan cég megítélt összegének a visszavonását, amely Pataki Attila előadásaira kért korábban hozzájárulást. Tájékoztatása szerint 2025 végén 100 millió forintot ítéltek meg az EDDA Musical a kör országos turné megvalósítására, annak ellenére, hogy a kérvényező vállalkozás pár héttel korábban már kapott 10 millió forintot a szóban forgó darab forgalmazására. A két pályázat tárgya és programterve is megegyezett tartalmilag. Az igénylő ezt az előző keretet nem tüntette fel a dokumentum benyújtásakor, így téves adatszolgáltatással befolyásolta a döntést. A Kárpát-medencéből hamarosan újra kemence lesz, vagyis a június végi hőkupola óta először megint intenzív kánikulára kell számítani, közölte a Hungaromet. A hőhullámot egy Magyarország fölé húzódó anticiklon idézi elő, amely Afrika felől forró, szubtrópusi légtömegeket hoz magával. Molnár László meteorológus a 24.hu érdeklődésére azt nyilatkozta, az erőteljes felmelegedés holnaptól érezteti komolyabban a hatását, majd napokra a 33-40 fokos tartományban ragad az ország. Jelen állás szerint augusztus 5-ig tarthat ez az extrém időszak. Némi felüdülést csak az aznap érkező hidegfronttól lehet várni, amely